Tegnap, hogy az utcán bandukoltam, önkritikus hangulatban voltam. Rádöbbentem ennyi év után, hogy mi az én legnagyobb hibám. Te vagy az én legnagyobb.

Nem tudom, mi történt. Valami megfogott benned. Valami hiányzott. Akkor, amit csak te adhattál meg. Te voltál a fény, az élet. Te voltál mindenem.

vannak idők, amikor nem látni tisztán. Ami történt, megtörtént. Most már az életem része marad.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Tudod, azt hittem, hogy ez velem soha nem történhet meg. És az, hogy mégis így lett, csak is neked köszönhetem. Volt egy nyár, volt egy lány, és egy csodás szerelem. Emlékszel, kicsik, úgy kezdődött, mint egy természetfilmen. Jöttünk le a hegyről, mindkét patak szépen, öleltük egymást,

Ki tudja miért, ez csak jött magától. Egymásnak estünk, lehullott a fátyol. Fényképet nézem, teli füsttel a szobám, és a glóriád lett minden füstkarikán. Kicsikém, tedd a szívedre a kezed, vald be fáj,

így kezdődött, mint a régi szép mesékben. Csak lestük egymást, mint két csillag az égen. Álmokat hittünk, ahogy mások is máshol, de elrontottál mindent, mondd, meddig játszol kicsikén. Tedd a szívedre a kezed, valóban.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

A Retúrral és a Malek Andrea Benddel meg is kezdtük ezt a mai vasárnap reggelt. Nagyon szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak. Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, augusztus 30-a van, vasárnapi nap a mai, ahogy említettük, és 6 perccel vagyunk, 5:30 után. Milyen szép számok ezek ugyebár. Na, hogy ezt említettük, jó reggelt mindenkinek, de azért így vasárnap, augusztus 30-án biztosan vannak olyanok is, akik ilyen kor mennek pihenni, főleg azért, mert hogyha esetleg valaki kilátogatott a 47. lendvai szüretre tegnap este, illetve tegnap délután, akkor azért azt tudhatja, hogy az a bizonyos esti koncert az bőven eltartott az éjszakába, úgyhogy aki szeret egy jót bulizni és szereti a kellemes társaságot, az mindenképpen ott maradott, és ugye mindenképpen meg is érte ott maradnia. Ez pedig akkor ugye egy kicsit kellemetlen tud lenni a reggeli órákban, amikor fáradtak vagyunk, nyűgösek vagyunk, és időnként van, hogy ilyenkor 6 perccel 5:30 után megyünk aludni alig, de ez hozzájár az élethez, és néha egy ilyet is be kell iktatni a mindennapokba, főleg ugye, hogyha hétvége van. No, minden esetre azon a mai vasárnapon mi most nem megyünk aludni, már ébren vagyunk, szemeink tárva nyitva, és készen vagyunk egy újabb, kellemes délelőtre természetesen az önök társaságában, és jobbnál jobb zenék társaságában. Na meg lesznek itt érdekes műsorok is, úgyhogy nem kell félni, minden lesz itt, ami jó a Muravidéki Magyar Rádióban. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban is. A zenei szerkesztő Király Boglárka, a hangtechnikus kolléga itt a stúdióban, Bencik István, a műsorvezető pedig Gönc Tamara. Ismételtem, ha tehetik, akkor tartsanak velünk, szép ébredezést kívánunk mindenkinek, és ugye szép jó reggelt ismételten. Azért reméljük, hogy azok, akik nem ilyenkor mennek aludni, hanem már felkeltek, azok kipihenten keltek fel, és sikerült kialudniuk minden fáradtságot. De hogyha nem, akkor mi ezen segítünk, vagy legalábbis megpróbálunk segíteni zenével. Érkezik a 4-es Street, és a Mesélek a bornak.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, ez volt ugyebár a Mesélek a bornak a 4-es street-től, és hát mi is csak annyit tudunk mondani, hogyha önök messze mennének, akkor ne feledjék el a Muravidéki Magyar Rádiót, mi mindig itt vagyunk, mindig szólunk, és mindig jó zenéket játszunk. És bár ugye, mivel a nyár vége felé haladunk, elég erősen, sőt nem csak a nyár, hanem augusztus vége felé is haladunk, már csak a mai, és akkor a holnapi nap van hátra augusztus hónapjából, aztán már itt is van nekünk szeptember, megkezdődik az iskola, ennek pedig valószínűleg minden gyermek nagyon-nagyon örül. Na de, visszatérve akkor egyelőre maradjunk augusztus 30-ánál, szóval ugye, ahogy említettük, nem csak augusztus, a nyár is a vége felé ér, ez pedig akkor egyszerre azt is jelenti, hogy az éjszakák mindig hosszabbak, így aztán már mi sem tudjuk azt mondani, hogy ilyenkor már világos van odakint, alig most kezdik világosodni, úgyhogy még nincs az a bizonyos vörös hajnal, kivéve zenében. Érkezik az Eden Falls.

Damiano Dávid és a Next Summer, ugyebár egy szakítós dalról van szó, és ha már egyszer a nyár vége felé ér, hát ő már mindenképpen tudja akkor, hogy mit üzen a volt kedvesének a következő nyárra. Mi pedig tudjuk, hogy mit üzenünk a kedves hallgatóknak. Ez pedig az, hogy érkezik a United és a Harmon párban, utána pedig, hogy eláruljuk, hogy kiket lehet ma felköszönteni.

Hárman, párban. Mi pedig most eláruljuk, hogy kiket lehet felköszönteni augusztus 30-án, amikor is nem más, mint a Rózsa, a fő névnaposunk. Na egyébként a Rózsa magyar eredetű név, a Rossa latin női névből származik. Már az Árpád korban használatos volt Magyarországon, jelentése pedig a virág maga. Egyébként, ugyebár augusztus 30-án ő a fő névnapos, azért még fel lehet őket köszönteni augusztus 23-án és szeptember 4-én is. Rajta kívül pedig akkor akiket még fel lehet köszönteni így augusztus 30-án, azok a Félix és a Róza nevek. Úgyhogy mondhatni, hogy ők is hárman párban vannak, de esetleg, hogyha ellátogatunk egy másabb oldalra, akkor van, hogy több nevet is felsorolnak így augusztus 30-a alkalmából. Ez ugye mind helytől függő, mind pedig akkor kultúrától függő, de van, hogy augusztus 30-án ünneplik a bodonyok, letíciák, létók, lettik, pázmánok, rózabellák, rozalindák, rózamarik, roziták, rózsik, tíciák és vadonyok is a névnapjukat. Úgyhogy már ezzel a kis információval is okosabbak lettünk, ami viszont biztos, hogy ma a rózsákat mindenképpen fel kell köszönteni, mert augusztus 30-án ők a fő névnaposaink. Kedves rózsák, kedves névnaposok, nagyon boldog névnapot kívánunk mi is, és természetesen ugye a kedves születésnaposoknak is nagyon boldog születésnapot kívánunk. Kellemes ünneplést mindenkinek, és zenével folytatjuk tovább ezt a mai reggelt, egészen 6 óráig, amikor aztán eláruljuk, hogy mik a legfrissebb időjárás viszonyok, illetve mik a legfrissebb időjárás jelentések.

0: Augusztus 30-a van vasárnap a mai nap, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, és 6 óra a pontos idő, legalábbis pont most fogja ütni, ugye az a bizonyos óra mutatója a 6 órát. Mi pedig akkor lássuk, hogy milyen időjárás vár ránk még a ma reggeli órákban, illetve akkor a mai délutánon és az elkövetkezendő napokban. Ma nagy részt derült idő várható Szlovénia szerte. A reggeli órákban a szárazföld belsejének egyes, mélyebben fekvő területein még egyébként képződhet köd, illetve kötfelhők. A reggeli minimum hőmérséklet amúgy 12 és 17 Celsius fok között, a tengerparton 20 Celsius fok körül alakul, napközben pedig akkor 26-31 fokig emelkedik a maximum hőmérséklet. Holnap, azaz hétfőn napos, kissé melegebb időnk lesz. Késő délután és este, főként északon, záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként ezekre a kedre virradó éjszaka folyamán is számítani lehet. Aztán kezdetben, kedden ugyebár változóan vagy erősen felhős lesz az ég, napközben azonban némileg felszakadozik a felhőzet. Szerdán pedig akkor változóan felhős időre számíthatunk, helyenként záporok és zivatarok kialakulásával természetesen. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket Szlovénia szerte. Lendva 15 fokos, ez szintén így van a közeli Muraszombatban, aztán Ljubljana is 15 fokos jelen pillanatban, Celje 13, Novo Mesto 14, Maribor 16, Koper 21, Kredarecán pedig 10 Celsius fokot mérnek. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és komoly felhővel, vagyis hát számíthatnak, ugye? Csapadék nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra pedig akkor 30 és 34 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére ez 15 és 23 fok közé hűl majd le. Aztán holnap, azaz hétfőn, gomoly felhős napos időre számíthatnak Magyarország szerte. Napközben helyenként estétől akár nagyobb területen is előfordulhat zápor, illetve zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, de zivatar környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutára pedig akkor 29-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedden éjszaka lehet több a felhő, nagyobb eséllyel ekkor lehetnek záporok, zivatarok. Napközben szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, már csak néhol lehet zápor. Szerdán pedig akkor napos időre számíthatnak, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Szórványosan kialakulhat zápor, zivatar, és egyébként az északi, északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik majd a jelenlegi jelentések alapján. Mi pedig akkor lássunk rá a nem csak a jelenlegi jelentésekre, hanem a jelenlegi hőmérsékletekre is Magyarország szerte. Lenti 13 fokos, így kora hajnalban, illetve hát kora reggel inkább. Zalaegerszeg 14, Nagykanizsa szintén 14 fokos, Szentgotthárdon 13 fokot mérnek, Szombathelyen 14-et, Budapesten pedig akkor már bőven melegebb, ott 17 Celsius fok van jelen pillanatban. És egyébként, ugye annak ellenére, hogy jelenleg ország szerte azért vannak kötfelhők, érdemes számítani arra, hogy az UV-sugárzás ma 11 és 16 óra között a napos időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott továbbra is gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást is kaphatunk ugye ilyen időben, illetve akkor fokozatosan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is, főleg, hogyha ugye érezzük is, hogy meleg van, de nem kell érezni, azért figyeljenek oda arra, hogy igyanak elegendő mennyiségű vizet. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról. Távolabbra viszont akkor van már egy-egy jelentés. Teljesen pontosan a Donetszkói autópályán egy meghibásodott jármű akadályozza az autósokat, méghozzá a csátás pihenőhely előtt, Obrezsje irányába. Aztán ugye, ahogy említettük, Szlovénia egyes területein a köd csökkenti a látótávolságot, és akkor ugye ebből kifolyólag érdemes odafigyelni arra, hogy hogyan vezetünk, hol vezetünk, és hogy ugye előttünk, mögöttünk ki van. Vezessenek óvatosan, hogyha ilyen ködös területre érkeznek, illetve ködös területen élnek, és akkor így a kora reggeli órákban autóba ülnek. Ezen kívül egy megrendezett esemény miatt reggel 6 óra, és akkor 24 óra, vagyis éjfél között lezárják a Ilirska-Bistrica-Piuka utat, méghozzá Ilirska-Bistrica és Sembiami között. Úgyhogy erre is érdemes figyelemmel lenni, főleg, hogyha ugye arra felé tartanak. Ami pedig akkor rendőröket illeti, ők ma a muraszombati rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ugye jól tudhatjuk, hogy ez nem kötelezően jelenti azt, hogy másút nem kell óvatosnak lenni, úgyhogy ismételten, hogyha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, legyenek figyelemmel másokra is az utakon, mert ugye nem egyedül vagyunk, és ugye figyeljenek akkor nem csak arra, hogy önök hogyan vezetnek, hanem hogy mások hogyan vezetnek, ezzel elkerülve ugye a különféle baleseteket, és ugye biztosítva valamennyire az, hogy mindenki biztonságban érkezzen meg az úti céljához. Mindenkinek balesetmentes közlekedést, és nagyon szép napot kívánunk a nap folyamán.

0: 10 évig készült, júniusban végre megjelent első szólólemeze, az Inertia, ami kritikusuk szerint, legalábbis a Rekorder kritikusa szerint látszólag egyszerű, valójában viszont nagyon is összetett. Berdics Éva, az Eres Altos, a Holnap Lányok és a Gondozási Központ után most először vállalta fel saját neve alatt dalait, amelyekben a lo-fi folk, a zajkollázsok és a politikai gondolkodás ugyanúgy helyet kapnak, mint a sérülékenység vagy a belső gyermek. Mesélt egyébként a Rekordernek arról, hogy miért nem akar rockstar lenni, hogyan lett a zenélés önterápia, mit tanult a Holnap Lányok felbomlásából, és miért érzi úgy, hogy a kapitalista patriarchátus még mindig velünk él. Ez a Rekorder magazin 136. számában megjelent interjú bővített változata, amit itt a cikkben olvashatunk, illetve ebben az interjúban olvashatunk. Egyébként önök is nyugodtan olvassanak bele. A recorderport.blog.hu weboldalán megtalálják a Most megjött a jó rész Berdics Éva interjú cím alatt. Mi csak ajánlani tudjuk figyelmükbe, vagy esetleg, hogyha vettek az utóbbi időben Rekorder magazint, akkor lessék meg, hát ha az a bizonyos 136. száma az, és akkor akár oda is bele lehet olvasni. És ami jól jön az olvasgatáshoz, az nem más, mint a jó zene, úgyhogy mi ezzel folytatjuk tovább.
1: A Muravidék hullámhossza. MNR. This is the Jamaican style.

Augusztus 25-én ugye közöltük azt a sajnálatos hírt, hogy Dolly Parton sajnos 80 évesen elhunyt. De nem ő az egyedüli, akit augusztus 25-én elveszítettünk. Kicsivel Parton halálhíre után ugyanis közzétették azt is, hogy 80 éves korában elhunyt Tim Curry. A brit színész az 1975-ös Rocky Horror Picture Show musical által lett világhírű. A 80-as és 90-es évek kassza sikereiben sorra tűnt fel kiemelt szerepben. A TMZ szerint Curry kedden Los Angeles-i otthonában halt meg. A színész 2012-ben súlyos sztrókot kapott, melynek szövődményeként az utóbbi években már csak kerekesszékben láthattuk őt, egészségi állapota miatt pedig a színészettől is vissza kellett vonulnia. Curry színészi pályafutását a 60-as évek végén kezdte Angliában. A Rocky Horror Picture Show színpadi változatában is ő játszotta el először Frankenfurter szerepét, ami később Los Angelesben, majd a filmvásznon is óriási sikert aratott. Stephen King az című regényének televíziós adaptációjában ő alakította Pennywise-ot, a démoni bohócot, de több más filmben, például a Reszkes hetek betörők 2-ben és a horrorra akadva második részében is feltűnt. És az utóbbi időben egyébként nem csak erről érkezett hír, hanem egyébként arról is, hogy Curryre egy meglehetősen érdekes módon emlékeznek meg, méghozzá úgy, hogy az eres csatornák kis nyílásaihoz piros lufikat aggatnak, ugye pedig ezzel referálva akkor a szerepére az Az című filmben, ahol Pennywise-ot alakította, mert ugye hozzá kötődik az a bizonyos piros lufi, amivel oda szokta csalogatni a gyermekeket. Úgyhogy most már 2 ikonikus személyt is elvesztettünk, ami Hollywoodot illeti, egy értékes énekesnőt és egy aranyszívű énekesnőt, hogyha Partonról van szó, és ugye egy tökéletes színészt is, ami azt illeti azért. Tim Curry, bár talán, hogyha a nevét nem is ismerjük, de szerepeit nehéz nem ismerni, mert azért azok mindig meghatározóak voltak, és egyébként ő is énekelt, illetve írt dalokat, úgyhogy nyugodjon békében nem csak Dolly Parton, hanem Tim Curry is.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a reggeli terepjáró hallgatóit. A következő percekben egy témáról hallhatnak. Lássuk is ennek a részleteit. A Lendvai Boroké volt a főszerep pénteken, a Lendvai Szüret előestéjén. A Vinárium Fesztivál keretében a Rózsavárosi Parkban rendezték meg a Lendvai Borokestjét, ahol 7 Lendva vidéki borász mutatta be kínálatát. A látogatók különféle borokat kóstolhattak, miközben közelebbről is megismerhették a helyi borászokat és a vidék borkultúráját. Az esemény a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet szervezésében valósult meg. Fticserines járt az eseményen.
2: A Rózsavárosi Park árnyas fái alatt ezúttal is jól ismert pincészetek és a fiatalabb borászgeneráció képviselői kínálták boraikat. A Landwines, a Vinaritlop, a Vinál, valamint a Smej, a Krampács, a Kulcsár és a Magdics borászat várta a látogatókat. A kínálat is változatos volt. Fehér, vörös és rozéborok, valamint pezsgők kerültek a poharakba. A Lendva vidéki borászatban egyre inkább jelen van egy fiatalabb nemzedék is, amely saját elképzelésekkel keresi a helyét a helyi boros életben. Saját borászatának építésén dolgozik Larisa Ferletics Zelko és férje Marko Zelko is.
3: Szóval a Vinál 3 fajta borral készültünk, egyik a fröccsbor, bécsár, akkor van még 2 más, muskát otonel, az száraz aromatikus bor, és tramini és szürkebarát kombináció, az is félszáraz aromatikus bor. Az urammal mi ketten még elég fiatalok vagyunk, úgyhogy el szeretnénk kezdeni a munka mellett egyelőre a cégünket, úgymond a Vinált, úgyhogy kics promócióra, hogy az emberek megismernek bennünket, meg szeretjük dolgozni, szeretjük ezt a munkát, szeretjük promovírozni a borunkat, beszélni az emberekkel, és jól érezni magunkat.
2: Miközben a parkban még az előző évjáratok borai kerültek a poharakba, a szőlőhegyeken már a közelgő szüretre készülnek. Kulcsár Bojánt ezért arról kérdeztük, milyen termésre és évjáratra számít idén.
4: Hát igaz, hogy kicsi specifikus az év. Hát én elvárom, hogy jó szüret lesz, minőségű lesz, biztos jó lesz, mennyiségre azt nem tudom pillanatnyilag pontosan megmondani, de én jó évjáratot várok.
5: Önök már elkezdték a szüretet?
4: Nem, de pedig jövő héten biztos elkezdek, igen. És akkor egy 2 hétig biztos ebben foglalkozunk.
1: Kedves hallgatóink, a ma reggeli terepjáróban Fticserines összeállítását hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg a közönséget. Szeptember 12-én 18 óra 30 perctől magával ragadó meseszerű dallamok várják a gyerekeket, tinédzsereket és felnőtteket a Hősök terén. És most először a BFC gyerekkórusa is megszólal. Induljon a tanév és az új szezon egy óriási örömünneppel. Jöjjön ki a Hősök terére mindenki, akinek fontos a kultúra és a zene. Ahogy azt a rekorder is megírta, a fesztiválzenekar frissen alakult gyerekkórusa Árvopárt nyári keringő című művével debütál a nagy közönség előtt. Az évszak legszebb arcát megidéző, derűs zenét hallgatva pillanatok alatt egy virágos réten találjuk magunkat szitakötőkkel, méhekkel, tücskökkel és Szent János bogarakkal körbevéve. A koncerten elhangzik Schubert befejezetlen szimfóniája, melyet ezen a nyáron hallhatott az együttestől a Salzburgi és a Luzerni Fesztivál közönsége is. Noha befejezetlennek hívjuk, a mű maga két elkészült tételével kerek egészet alkot. A premierre csak szűk 40 évvel a szerző halála után került sor, azóta viszont a klasszikus zenei élet egyik legtöbbet játszott darabja lett. Az esemény Prokofjev Hamupipőke szvittjéből készült válogatással zárul, üvegcipőkkel, tökhintóval és az órából előbújó törpékkel, varázslatos mesevilágba repítve mindenkit. Fischer Iván, a fesztiválzenekar zeneigazgatója azt üzeni a közönségnek, kérem, idén hozzák a gyerekeiket is a Hősök terére, nekik is játszunk. Lesz mese, meseszerű zene, és megszólalnak gyerekhangok is. Jöjjön az egész család. Az együttes idén is több ezer ingyenes papírszékkel készül, amelyet a koncert után bárki szabadon hazavihet, sőt, dedikáltathat is Fischer Iván karmesterrel. A Budapesti Fesztiválzenekar koncertje Budapest főváros, a svájci nagykövetség, a Skoda Magyarország és a Hélia díj támogatásával valósul meg, és ismételten szeptemberben, teljesen pontosan szeptember 12-én ingyenesen látogatható akkor ez a koncert, a BFC koncertje a Hősök terén. Ajánljuk figyelmükbe, mindenképpen érdemes lesz erre ellátogatni. Mi pedig továbbra is szólunk, ahogy az iménti dal is mondta, szól a rádió, nálunk is érkezik a Budapest Bar és a Tonight.

Ha már az imént említettünk egy ugye szeptemberben megrendezett budapesti programot, akkor most tudunk a Refresher cikke segítségével ajánlani néhány olyan hangulatos helyet, ahol egyébként az alkoholt nem fogyasztók, nem csak limonádét ihatnak. Ha már ugye az imént a Budapest bártól szólt dal, akkor igenis, talán valamennyire ide is illő a téma. Ugye egyre többen csökkentik, vagy éppen teljesen száműzik az életükből az alkoholfogyasztást, azonban a legtöbb helyen csak egyszerű üdítők közül válogathatnak a józanságot választók. Most pedig, ahogy említettük, a Refresher ajánl pár helyet, ahol bárki finom koktélokat iszogathat. Az első a listán pedig nem más, mint a Smooze. A parlament mellett található a nagy teraszos kávézó, bár ahonnan a budai várra is rálátni egyébként. Egy gyors kávéra, bráncsra, ebédre és koktélra is beülhetünk egymagunk, vagy nagyobb társasággal is. Az italok között alkoholmentes koktélok, alkoholmentes sör, de még funkcionális italok is megtalálhatók. Aztán helyet kapott itt a csendes létterem is, azaz a Vintage Bar and Café. Az Asztórián, a Ferenci István utcában található romkocsma bárban az alkoholos italok mellett kreatívabb alkoholmentes koktélok és egyéb italok közül is válogathatunk. Ha esetleg teltház lenne, akkor gyorsan át tudunk sétálni a Magyar utcába, ahol a hely kistestvér a csendes társ található. Aztán a listán itt szerepel harmadik helyen a Warm Up is. A Nagy Diófa utcában található bár azért különleges, ahogy írják, mert nincsen állandó koktéllapja, hanem minden italt személyre szabva készítenek el nekünk. A bartenderek egy rövid beszélgetés az alkalomhoz és a hangulat alapján a vendég ízlését és esetleges étel allergiáit figyelembe véve kreálnak valami egyedi és megismételhetetlent, így garantáltan nem lesz gond az alkohol kihagyásával sem. Aztán felsorolják a Hadik kávéház és szatyorbárt is. A főváros legikonikusabb helyei közé tartozik egyébként a Hadik kávéház, amely a 20. század elején többek között karinti és kosztolányi törzshelye volt. Ma már egy épületben, de elkülönülten működik mellette a szatyorbár és galéria, amely egy modern csavarral idézi meg az első világháború előtti békeidőt. Az irodalmi koktélok és széles szeszválaszték mellett már olyan alkoholmentes koktélokat is kínálnak, mint az igazi Shirley Temple és a Mango No Mull. És még itt van akkor ezen kívül a Pink Roomba, leginkább a közel-keleti ételeiről ismert, a Szél Kálmán téren található étterem, de sok színű itallapjuk miatt is érdemes beülni ide. A natur borok, a pétnat borok mellett kombucsa szóda, chai fizz, kardamomos, kelet spritz és is szerepel egyébként a kínálatukban, de pandanos és tonkababosz alkoholmentes csodákkal is várják az érdeklődőket. Végül pedig a listán nem más, mint a Nicaragua Café Brunch Bar Budapest szerepel. A Nicaragua első egysége 2024 tavaszán nyílt meg Budán, a Bartók Béla úton. 2025 decemberében pedig a pesti oldalon is nyitottak egy üzletet a Vámház körúton. Egyébként nem csak a közép-amerikai ország miatt csenghet ismerősen a név, a budai oldalon lévő egység volt az, amely kibérelte az üzlethelyiség előtti hirdető oszlopot, hogy arra ne kerülhessenek politikai hirdetések. Ugyanezen egységükben pedig az alkoholos italok mellett alkoholmentes koktélt is kortyolgathatnak a bráncshoz. Úgyhogy, ha ellátogatnak szeptember 12-én, ugye arra a bizonyos ingyenes koncertre, akkor érdemes esetleg utána vagy előtte beülni egy jó kávéra, vagy akár egy alkoholmentes itókára, ami kivételesen most nem limonádé, valamelyik felsorolt bár közül, ugye valamelyikbe. Mi pedig akkor most a Refresher cikkét magunk mögött hagyva folytatjuk továbbra is zenével. Érkezik a Csónak, a Kovalszki meg a Vegától, de néhány dal múlva már be is fogunk lépni a következő órába.

Ágnes Vanillától szólt az Édes Csend, és egyébként hát megint csak egy sajnálatos információt kell közölnünk, ugyanis kiderült, hogy nem csak a zene világában, és nem csak a színészet világában, úgyis a film világában, hanem a művészet világában is most már elvesztettünk egy igazán ikonikus alakot. A Refresher augusztus 27-i cikkéből ugyanis kiderül, hogy meghalt Yayoi Kusama, japán művész, aki pöttyökben látta az egész világot. 97 éves korában meghalt Yayoi Kusama, japán képzőművész, derült ki a CNN cikkéből. Kusama a japán képzőművészet egyik leghíresebb és legkeresettebb alakja volt, vibrálóan színes és milliók közül is azonnal felismerhető pöttyös alkotásai, valamint szemetkápráztató installációi miatt. A művész élete korán sem volt traumáktól mentes. 1929-ben született egy bántalmazó családba. Gyerekkorának jelentős részében egy haditechnikai gyárban dolgozott, ahol a II. Világháború idején ejtőernyőket vart a japán császári hadsereg számára. Már fiatal korában is élénk hallucinációkat élt át, elmondása szerint mindent pöttyökben látott. Kusama Yayoi felnőtt éveikben évtizedeken átélt saját döntéséből egy pszichiátrián. Már a 60-as években is látványos installációkat alkotott. Az ő nevéhez fűződik az 1965-ben készült Infinity Mirror Rooms, vagyis a végtelen tükörszoba. Kusamát ennek ellenére csak 1980-as években kezdték el elismerni. Végül Japán és a világ egyik legnagyobbra tartott kortárs képzőművésze lett. Kusama rendkívüli élete során, amelyet teljes mértékben a művészi alkotásnak szentelt, nemzetközileg elismert karriert futott be úttörő avantgárd művészként, akinek kreatív gyakorlata magában foglalta a vizuális művészetet, az előadó művészetet, a szépirodalmat és a költészetet. Írták halálát bejelentő közleményben, amiben arról is szót ejtettek, hogy a művész egészen halála napjáig nem állt le az alkotással. Hát azért, bár a hír sajnálatos, ilyet mindig jó látni, hogyha a művész egészségesen, relatíve egészségesen tudja folytatni azt, amit szeret, egészen addig, amíg ez ugye, hát sajnos abba marad, és egyébként 97 évet élt a művésznő, munkásságát azonban csak az elmúlt 3 évtizedben kezdte el igazán elismerni a világ, és azért ezért is ritkasság, hogy egy művésznek már akkor is elismerjék a munkáját, amikor még él. Úgyhogy egy biztos, hogy Yayoi Kusama egy óriási életműt hagyott maga után, és egyébként, hogyha egy picit utána néznek, ha van rá esélyük, akkor mindenképpen érdemes lecsekkolni az installációk, illetve a művei képeit. Itt pedig esetleg felfedezhetik azt is, hogy nem csak az installációk pompáznak különféle pöttyökben, hanem maga a művésznő is előszeretettel öltött magára különféle pöttyös mintázatú ruhákat. Mi pedig akkor folytatjuk zenével, és egyébként már 7 óra, 2 percet is ütött az óra mutatója. Szikora Róbert és Vál már fognak énekelni, a Balatoni Lány című dal szóljon most.

0: Elárulod, hogy mit rajzolsz éppen?
1: Minecraftot.
0: Az micsoda?
1: Az ilyen Minecraft, az ilyen videójáték.
0: Miért pont ezt rajzoltad le?
1: Hát én szeretem azt a videójátékot.
0: És milyen színeket alkalmaztál?
1: A sört, a sörtben a súr. Én azon szeretem a sörsorást is, meg a színezést.
0: Mit szeretsz jobban, rajzolni, Marcel, vagy színezni?
1: Színezni, meg rajzolni.
0: Lányok, ti jobban szeretek rajzolni, vagy színezni?
2: Én jobban szeretek inkább rajzolni.
0: Mit szeretsz leginkább rajzolni?
2: Hát leginkább ilyen szivárványt, meg olyan szép dolgokat.
0: Izabella, te hol tudsz leginkább rajzolni? Itt az iskolában, vagy otthon, vagy másutt?
3: Én otthon mindenhol szeretek. Meg astronautokat, meg planetiket inkább szokok rajzolni. Azért, mert amikor nagy leszek, akkor szeretnék urhajós lenni.
0: Hova kerülnek ezek a rajzaitok?
3: Hát én az anyukámnak szoktam odaadni.
0: Mit mond rá?
3: Hogy nagyon szép, megköszönöm.

Augusztus 30-a van, vasárnap, ami egyébként a 242. nap az évben. Na már nem a vasárnap, hanem augusztus 30-a ugyebár. És egyébként ezen a napon 1807-ben Urban Jarnik megírta a Zvezdje című versét. Ezen kívül 452 éve, hogy megszületett Szenci Molnár Albert, református pap, az első magyar latin szótár készítője. Aztán 286 éve megszületett David Bushnell, a tengeralattjáró feltalálója. 278 éve megszületett Jacques-Louis David, francia klasszicista festő, Napóleon udvari festője volt egyébként. És talán a legismertebb alkotása, amit lehet, hogy már önök is láttak, a Szabin nők elrablása. Aztán 229 éve megszületett Mary Wollstonecraft Shelley, angol írónő, Frankenstein megalkotója. 155 éve megszületett Ernest Rutherford, Nobel-díjas brit atomfizikus, aki elsőként hajtott végre atommag átalakítást. 116 éve megszületett Vágó Péter, magyar származású, világhírű francia építész. És egyébként 104 éve annak is, hogy megszületett Mádi Szabó Gábor, Kossuth díjas színész. Ezen kívül pedig, hogyha zenei témákra fordulunk át, akkor a 2004-es években, vagyis évben, augusztus 30-án lett megrendezve az MTV Video Music Awards, és a 2004-es győztesek között ott volt például Usher, aki a legjobb férfi előadó videója díjat vihette haza a Yeah című daláért. Ez ugye tudjuk, hogy megy, a Yeah van ismételgetve a refrénben. Aztán ott volt például a No Doubt is a legjobb együttes videó díjazottjaként az It's My Life című dalért, illetve a Jet a legjobb rock videó az Are You Gonna Be My Girl című dalért. De ezek ugye mind-mind ikonikus dalok, de van a díjazottak között, az azévi díjazottak között még egy, már mondhatni, elkerülhetetlenül ikonikus dal, amit mindenki ismer, még akkor is, hogyha azt hiszi, hogy nem. Ez pedig az Outkast-től a Heya, akik abban az évben a legjobb videódíj kategóriában vihették haza a nyertes kupát, pontosan ezzel a dallal. Úgyhogy most érkezik az Outkast és a Heya, utána pedig mi, még néhány évfordulóval.

Heya és az Outkast, hát nem hiába nyerte el az MTV díjak egyikét 2004-ben. És ha már zene, akkor 91 éve a mai napon, hogy megszületett Papa John Phillips, gitáros és énekes, a Mamas and the Papas együttesből. Aztán 1930. augusztus 30-án megszületett Warren Buffett üzletember, a világ egyik leggazdagabb embere, aki nagyon sokat adományoz. Warren Edward Buffett híres arról, hogy vagyonához képest szerény körülmények között él, és kiemelkedően sokat adományoz. 2006-ban például vagyon a nagy részét, 37 milliárd dollárt adományozott el. Aztán 84 éve, hogy megszületett Asszonyi Tamás, Munkácsi Mihály díjas szobrász és éremművész. 83 éve megszületett Adamis Anna, költő és előadó művész, zene és dalszövegíró. 80 éve költő és előadó művész, zene és dalszövegíró. 80 éve megszületett Bródi

Karotta, újságíró, műsorvezető, online szakember, 41 éve megszületett Risztov Éva, olimpiai bajnok, úszőnő, és 302 éve, hogy meghalt Joseph Feisenberg, osztrák festő. És ha vissza is térünk a zenéhez, akkor van itt még egy olyan évfordulónk, amit érdemes említeni, 1992-ből teljesen pontosan, amikor augusztus 30-án az angliai Reading Festival fellépői között ott voltak a Swede, a Ride, a Pavement, a Public Enemy és a Manic Street Preachers is. Utóbbi zenekar basszusgitárosa Nicky Wire ketté törte például hangszerét és a tömegbe hajította. Ez sajnos úgy végződött, hogy a gitár eltalált egy biztonsági őrt, akinek aztán a sebét 16 öltéssel kellett összevarni. Ez volt a fesztivál történetének egyik leghíresebb eseménye. És itt adta a Nirvana azt a koncertet, amely végül az utolsó Egyesült Királyságbeli fellépésükké, és egyben egyik leghíresebb fellépésükké is vált. Kurt Cobain ugyanis egy kerekes székben ülve érkezett a színpadra, amelyet a zenei újságíró Everett True tolt, ezzel paradizálva a mentális állapotával kapcsolatos találgatásokat. Nálunk pedig érkezik a Lithium és a Nirvana, utána pedig megkezdődik a ma reggeli slágerkívánság is.

0: kívánságműsor.
1: És ahogy azt említettük, most meg is kezdjük akkor a mai 2 órás slágerkívánságunkat. Úgyhogy számítunk majd telefonhívásaikra ebben a 2 órában. 2 telefonszámon leszünk szokás szerint elérhetőek. 575-1718, 575-1719 ezek a telefonszámaink. Illetve, hogyha külföldről szeretnének telefonálni, akkor ugye plusz 386-2, majd pedig az 575-1718, vagy az 575-1719-es az a telefonszám, amit be kell pöcsögni a telefonba, és akkor onnantól már el is érhetik a Lendvai stúdiót, azon belül pedig akkor kérhetnek tőlünk zenét. És esetleg vannak-e már telefonálóink? Vannak. Halló, halló, szép reggelt kívánok!
2: Halló!
1: Jó reggelt!
2: Nagyon is, te jó reggelt mindenkinek!
1: Üdvözlöm!
2: Azt hittem, már beakadt az előbb villámás, hogy nem akart véget érni.
1: Nem akadt.
2: Nem. Nos, Máriával együtt szeretnénk meghallgatni az Eddától az Ott leszünk című dalt, és adom a Bettit is, köszönöm, viszont
1: mi köszönjük, hogy telefonált, kellemes napot!
3: Hello!
1: Hello!
3: Szia Tamara! Szeretném kérni az MHV-tól a Gazdátlan gitár című dalt.
1: MHV?
3: Igen.
1: Rendben, és akkor mi volt a dal címe még egyszer?
3: Gazdátlan gitár.
1: Rendben, akkor ezt fel is írtuk. Köszönjük szépen, hogy telefonáltak, és további köszönjük kellemes szépen napot kívánunk.
3: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk.
1: Viszhall. És van-e még esetleg telefonálunk? Van, haló, haló, szép reggelt kívánok.
4: Szép reggelt kívánok, és szép üdvözlet, kedves Tamara.
1: Üdvözlöm.
4: Mária vagyok, és szeretnék egy zeneszámot meghallgatni, Tibótól. Része még nyár, talán eljön a boldogság.
1: Tehát akkor Kibótól a Lesz-e még nyár, talán eljön a boldogság című dal. Ez igen, mindjárt megnézzük, hogyha meg is van a listánkon. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy nem találjuk, de mindjárt ránézünk még egyszer. Hát, ha akkor Kibó volt az előadó?
4: Igen, a Tibó.
1: A Tibótól?
4: Igen.
1: Tibótól tehát akkor a Lesz-e még nyár? Lesz-e még nyár? Ha minden igaz, akkor talán meg kéne lenni ennek a dalnak, bár még várjuk a visszajelzést a hangtechnikus kollégától. Úgy tűnik, hogy sajnos ez a dalunk nincs meg. Esetleg egy másik dalt küldhetünk?
4: Hát akkor azt elég, hogy utcasarkon sírú kisgyerek, azt elég kökény Attilától.
1: Utcasarkon síró kisgyerek és Kökény Attila az előadója a dalnak. Ezt is mindjárt megnézzük, és hogyha a hangtechnikus kolléga rábólintott, akkor szólni is fog. Köszönjük, hogy telefonál, további kellemes napot
4: én
1: kívánunk.
4: Én pedig Őzsének és Bötyének Palimba.
1: Rendben, köszönjük, hogy telefonált, kellemes napot kívánunk.
4: Köszönöm maguknak is, viszont hallásra.

0: És Kökény Attila dala után már vannak is új telefonálóink, ha minden igaz. Haló, haló, szép jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, Tamara! Erzsi vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlöm!
1: Orosz Imitől szeretném meghallgatni, hol vannak a régi szép emlékek című dalt.
0: Tehát Orosz Imitől a hol vannak a régi szép emlékek.
1: Igen.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Én is köszönöm szépen, viszont kívánom.
0: Viszhal. És van még telefonálunk. Haló, haló, szép öreggelt. Haló.
2: Haló.
0: Üdvözlöm.
2: Jó napot kívánok, szeretném meghallgatni az Apostoltól a legtöbb ember ott hibázza el című számot.
0: Tehát az Apostoltól a legtöbb ember ott hibázza el. Mindjárt megnézzük. Megvan-e? Megvan, felkerült a listára. Köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk. Viszhall!

0: És már folytatjuk is telefonhívásokkal. Haló, haló, szép jó napot kívánok a következő telefonálónknak.
1: Jó napot kívánok.
0: Üdvözlöm. Haló, halljuk egymást?
1: Igen, kikapcsoltam a rádiót.
0: Rendben.
1: Valéria beszélek Zalaegerszegről.
0: Üdvözlöm.
1: Bonnie Tyler-től a Hero-t szeretném meghallgatni.
0: Tehát akkor Bonnie Tyler-től szólni fog a Hero. Köszönjük szépen, hogy telefonál, további kellemes napot kívánunk.
1: Viszont kívánom önöknek is, köszönöm.
0: Viszhall. És van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy van. Haló, haló, szép jó reggelt kívánok.
2: Jó napot kívánok.
0: Üdvözlöm.
2: Bátyámnak, Sándornak és Krisztinának a házasságkötésük alkalmából velük szeretnénk meghallgatni egy zeneszámot. A Berecki Zoltán szinetátóra Szívből szereti téged zeneszámra gondoltunk.
0: Rendben, akkor Berecki Zoltántól és Szinetár Dórától szólni fog.
2: Azt szeretnénk ezt közösen meghallgatni.
0: Rendben, köszönjük, hogy telefonál, további kellemes napot kívánunk.
2: Köszönjük szépen.

0: Szívből szeretni, tehát ez volt Berecki Zoltán és Szineter Dóra közös dala, és ha minden igaz, akkor már vannak telefonálóink. Haló, haló, szép reggelt kívánok!
1: Haló, jó reggelt kívánok, én Vali vagyok.
0: Üdvözlöm!
1: Szeretném kérni Ergo, Szeretlek is, meg nem is című dalt.
0: Tehát akkor az Ergótól Szeretlek is, meg nem is. Ha minden igaz, akkor ennek a dalunknak meg kell, hogy legyen, úgyhogy akkor szólni fog.
1: Igen.
0: Köszönjük, hogy telefonált, és
1: igen,
0: kellemes napot kívánunk.
1: Köszönöm, minden szépet és jót, viszont hallásra.
0: Viszhall. És van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy van. Haló, haló, szép jó reggelt.
2: Gyönyörű szép vasárnap reggelt kívánok, Tamara Jutka vagyok. Én szeretném kérni Kacor Feritű Orgonák című számot. Ezt szeretném a lenti barátnőimmel, Magdiva Marikával, Angélával és a Tornyi Marika barátnőmmel közösen hallgatni. Köszönöm szépen, hogy teljesíti kérésem. További gyönyörű szép vasárnapot is. Minden szépet, jót kívánok mindenkinek, önöknek jó erőt, egészséget kívánok és jó munkát.
0: Rendben, köszönjük, hogy telefonált, és mindjárt meg is nézzük, hogy a Kacor Feritől megvan-e az Orgonák című dal. Hát megvan, bólogat a technikus kolléga, úgyhogy akkor szólni fog ez, és kellemes napot kívánunk.

0: Ezek voltak az Orgonák, Kacor Feritől. Mi pedig megyünk tovább telefonhívásokkal. Haló, haló, szép jó reggelt kívánunk a következő telefonálónknak.
1: Haló.
0: Üdvözlöm.
1: Csókolom, Tamara. Korda Györgytől és a Klárikától szeretném meghallgatni Szeres úgyis, ha rossz vagyok című dalt.
0: Rendben, Korda Györgytől szólni fog akkor a Szeres úgyis, ha rossz vagyok. Mi pedig köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot köszönöm. Kívánunk.
1: Köszönöm, én is viszont kívánom, Csókolom.
0: Viszhall. És van-e még telefonálunk esetleg? Haló, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, István vagyok Répszavisről.
0: Üdvözlöm.
2: Szeretném kérni Csákányi Lászlótól 20 éves sosem leszel.
0: Tehát akkor Csákány Lászlótól a 20 éves sosem leszel.
2: Igen.
0: Egy pillanat csak, mindjárt megnézzük a hangtechnikus kollégával, hogyha ez a dalunk megvan-e. Csákány László volt az előadó, és 20 éves sosem leszel, ugye?
2: Igen.
0: 20 éves sosem leszel, mindjárt megnézzük, megvan-e a zenetárunkban, mert elő szok fordulni, hogy ilyen dalok egyik pillanatban megvannak, aztán a másikban nem. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy ez a dalunk nincs meg, esetleg egy másikat küldhetünk?
2: Akkor kérhetném a világ esőt Kordától.
0: Kordától a milyen esőt?
2: Világeső
0: című dal, ez meg már akkor megvan, szólni fog. Köszönjük szépen, hogy telefonál, további kellemes napot kívánunk.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, a viszonthallásra.
0: Viszhall.

0: És már vannak újabb telefonálóink. Haló, haló, szép reggelt kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Szeretném meghallgatni, ha megvan maguknak, Varvarától a Katyussát. Már nagyon rég nem hallottam.
0: Vargarától?
1: Varvara, Varvara.
0: Tehát akkor Vargara az előadó.
1: Varvara, Katyusa.
0: Katyusa a dal címe. Mindjárt megnézzük, hogyha megvan-e. Egy pillanat, csak a hangtechnikus kolléga rákeres. Hát a kifejezése alapján úgy tűnik, hogy ez a dalunk sajnos nincs meg.
1: És Mária Devretovjától a Varvara, vagy a Katyusa?
0: Hogy akkor rákeresünk mindjárt a Katyusa zene címre, és akkor majd rájövünk, hogyha megvan-e a dal, vagy nem. Hát úgy tűnik, hogy sajnos nincs. Esetleg egy másik dalt küldhetünk?
1: Hát akkor Oliver Dragojevicstől kérdem az Adió Bellát. Ez biztos, hogy megvan, mert már többször hallottam.
0: Akkor pedig Oliver Dragojevicstől. És mi volt a dal címe?
1: Adió Bella.
0: Adió Bella. Ez meg már akkor szerintünk meg kell, hogy legyen. És
1: biztos,
0: szerintünk is meg kell, hogy legyen.
1: Többször.
0: Ez meg akkor már szólni fog, rendben. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Viszont.
0: Viszhall. És van még telefonálunk. Haló, haló, szép jó napot kívánok, jó reggelt.
2: Jó napot kívánok, Magdolna vagyok, Lentiből.
0: Üdvözlöm.
2: Szeretném meghallgatni. Máté Péter előadásában volt egy szerelem című dalt.
0: Tehát akkor Máté Pétertől a Volt egy szerelem ez
2: köszönöm
0: a dal.
2: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok, viszont hallásra.
0: Még köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk, viszhall.

0: És már folytatjuk is telefonhívásokkal. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot kívánok a következő telefonálónknak.
1: Jó napot kívánok,
0: üdvözlöm.
1: Margit vagyok, és szeretném meghallgatni az Orchideák című számot.
0: Az Orchideák című számot esetleg egy előadót tudna mondani hozzá?
1: Jó, azt sajnos nem tudom.
0: Na hát akkor mindjárt megnézzük, hogy az Orchideák milyen előadótól van meg, mert úgy tűnik, hogy a zeneszám az meg lesz, csak előadót még nem tudunk hozzá mondani. Tolnai Kláritől és Páger Antaltól jó lesz a dal?
1: Pál Antontól kérem.
0: Rendben, akkor szólni fog a dal. Köszönjük, hogy telefonál, további kellemes napot kívánunk.
1: Köszönöm, viszont kívánom.
0: Vizhal, és van-e még telefonálónk? Úgy tűnik sajnos, hogy nincs, de azért továbbra is fogadjuk telefonhívásaikat. Úgyhogy telefonáljanak bátran, a telefonszámaink 575-1718, 575-1719. És már van is telefonálónk, haló, haló, szép jó reggelt kívánok, vagy jó napot.
2: Szép jó reggelt, Tamara, én Szép Levente vagyok, Tóni Szemiklósról.
0: Üdvözlöm.
2: Én szeretném meghallgatni édesanyám már együtt is Forcek Valival, ismerős arcoktól a Szívemben tudlak című dalt. És kellemes vasárnapot kívánok minden kedves rádió hallgatónak, és nektek itt sok bent a stúdióban.
0: Köszönjük szépen a jó kívánságot, és viszont kívánjuk. Az ismerős arcoktól szólni fog a Szívemben tudlak. Kellemes napot kívánunk, mi is, Vizhal. És ha van-e még telefonálunk, akkor tudjuk teljesíteni a kérését. Haló, haló, szép jó reggelt kívánok, vagy jó napot!
3: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
3: Kati vagyok Letenyéről, szeretném meghallgatni. Van nekem egy rettenetes anyósom.
0: Rendben, akkor szólni fog a dal. Köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk. Viszhall!

0: elveszett évek nyomába érek, nem érdekel semmi más.
1: Nincs pénzem semmi, nőül fog venni, hízelgő a gondolat.
0: Nékem sincs semmi, de néhány penni virágra mindig akad. Amikor Indiába elutaztam, maga egy kosár orchideát kapott valakitől, emlékszik?
1: Igen, igen, emlékszem. Maga küldte, nem volt benne levél.
0: De lett volna benne levél, de szégyeltem és eltéptem.
1: Oh, és mi volt abban a levélben?
0: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Az volt, hogy... Orchideák, fehér orchideák, mondjátok el, hogy szeretem. Orchideák, lila orchideák.

0: magához láncolt, utolsó tánc volt.
1: Elment és nem is köszönt.
0: Most újra itt van a karjaimban, többé el nem engedem.

0: világom.
1: Ezt mondta akkor is ő.
0: Ma sincs ez másképp, talán csak játszom.
1: Én mégis megköszönöm.
0: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
1: Az én világom, az ön virága, hújjon hát lába.

0: Mintha egy költő lelkében úsznék, hogy újra látom magát. Van ilyen ötlet, fejemben húsz még, hogy újra látom magát. Mintha múzsa kötélen húzna, hogy újra indul felé. Meg fogja látni, még komponálni fogok egy szép napon én.
1: Ó, és mi lesz az?
0: Egy egészen új dal lesz ez. Arról szól majd, hogy...

0: Fogyász. Úti célok turista szemmel.
1: Ha egy igazán különleges helyet kellene mondanom, akkor a Boszorkány-szigetet választanám. A hagyomány szerint itt hajtották végre Szeged utolsó boszorkány pereinek ítéleteit a 18. században. Ma azonban egy csendes, természetközeli terület a Tisza partján, ahol remekül lehet sétálni, kerékpározni vagy egyszerűen csak élvezni a folyó közelségét.
2: Következő adásunkban Borsos Florával Szegedre, a napfény városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: A jól ismert dal után folytatjuk is tovább telefonhívásokkal, és ha minden igaz, akkor van telefonálunk. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot kívánok!
1: Kellemes vasárnapot kívánok önöknek a stúdióban.
0: Üdvözlöm.
1: Én pedig szeretném meghallgatni éjszakát és nappalok. Nagyon szépen megköszönöm, Ili, a viszonthallásnak.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot kívánunk. Van-e még esetleg telefonálunk? Úgy tűnik, hogy talán van. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Magdi vagyok,
0: Üzletben.
2: És szeretném meghallgatni Edith Piaftól, semmit se sajnálok.
0: Tehát Edith Diaztól?
2: Igen, igen, igen.
0: Edith Diaztól, és hogy szólt a dal címe?
2: Franciául, Dorian, magyarul még semmit se sajnálok.
0: Rendben, megkeressük, hogyha ez a dal megvan a zenetárunkban.
2: Igen, igen, megvan biztosan, és a francia vállalatot kérném szépen.
0: Rendben, akkor szólni fog. Köszönjük, hogy telefonált, további kellemes vasárnapot kívánunk.
2: Köszönöm, aranyos vagy, viszont hallásra.
0: Viszhall.

0: És már van is egy új telefonálónk a dal után. Haló, haló, szép jó reggelt vagy jó napot kívánok!
1: Ez itt Sokorom Lajos vagyok, Körmendről.
0: Üdvözlöm!
1: Kérném szépen a, nem tudom, az inszilenció, önöknél megvan az eszem, az inszilenció.
0: Inszidenció?
1: Igen.
0: Mindjárt megkeressük, és akkor
1: jó,
0: megtudjuk, hogyha...
1: Jó.
0: Technikus kolléga éppen keresi, és
1: igen,
0: ha minden igaz, akkor talán meg is lesz. Esetleg ez az előadó,
1: ha,
0: vagy
1: ha
0: a dal címe?
1: Akkor jó, akkor komartul egy perc az élet. A szólemi jó.
0: Rendben, akkor úgy tűnik, hogy talán a technikus kolléga meg is talált, megtalálta a dalt, úgy tűnik, hogy meg lesz.
1: Köszönöm szépen!
0: Rendben, mi köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes napot
1: köszönöm
0: kívánunk.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánok, Sokolom.
0: Viszhal. Van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy van. Haló, haló, szép reggelt, vagy jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, Bedőné Ági vagyok Letenyéről.
0: Üdvözlöm.
2: Komár Lászlótól szeretném meghallgatni a Fiam című számot.
0: Tehát akkor Komár Lászlótól a Fiam
2: a
0: című
2: fiam
0: dalt.
2: Igen.
0: Rendben, ezt is mindjárt megnézzük, hogyha szerepel-e a zenetárunkban, és ha szerepel, akkor fel is fog kerülni a listára, ha minden igaz, akkor a hangtechnikus kolléga bólogat, és szólni fog. Köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot kívánunk.
2: Én is köszönöm, szép napot kívánok, viszont hallásra.
0: Viszhall.

0: És már van is egy következő telefonálónk. Haló, haló, szép jó reggelt, vagy jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok.
0: Üdvözlöm.
1: Vica vagyok Szombathelyről.
0: Milyen dalt
1: Lékesi Évától kérnem szépen, Harangszó az esti szélben.
0: Tehát akkor Vitési Évától a Harangszó.
1: Nem. Mikes Éva.
0: Olyan Mikes Éva. Jaj, elhallottam akkor.
1: Semmi baj. Semmi.
0: Harangszó.
1: Az esti szélben.
0: Rendben, már fel is került a listára, úgyhogy szólni fog. Mi pedig köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Önöknek is kívánom, viszont hallásra, kedves Tamara.
0: Viszhall. És még van egy telefonálunk. Haló, szép reggelt, jó napot.
2: Üdvözlöm, kedves Tamara, Németné Klári vagyok Zalaegerszegről.
0: Üdvözlöm.
2: Én Pintér Bélától a Kék madarat szeretném kérni.
0: Tehát akkor Pintér Bélától a Kék madár.
2: És üdvözlet a stúdióba és a hallgatóknak.
0: Köszönjük szépen.
2: Minden jót, Tamara. Viszontlátásra.
0: Köszönjük, hogy telefonált, és rábbi kellemes vasárnapot kívánunk mi is. És úgy tűnik, hogy van még egy telefonálunk, ha minden igaz. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot.
3: Szép napot kívánok.
0: Üdvözlöm.
3: Szeretném kérni, az embernek csak egy élete van.
0: Az embernek csak egy élete van, esetleg egy előadót tudna hozzámondani?
3: Nem, azt nem tudom.
0: Na hát akkor mindjárt megkeressük zene cím alapján, az embernek csak egy élete van. Szólni fog a dal, ha minden igaz, Bartók Tibortól, ha megfelel.
3: Nagyon szépen köszönöm, szép napot, Marika voltam Körmendről.
0: Mi köszönjük, hogy telefonál, további kellemes vasárnapot kívánunk.

0: És már van is telefonálunk. Haló, haló, szép jó reggelt kívánok, vagy jó napot.
1: Igen, most már jó napot, üdvözlöm, drága.
0: Üdvözlöm.
1: Nővéremnek, Katalinnak kedvence Demis Roussos.
0: Tehát akkor Demis Roussotól szólni fog a dal, de melyik?
1: Amelyik megvan.
0: Bármelyik akkor?
1: Csak ő énekeljen.
0: Rendben, akkor megbeszéltük, Demis Roussotól szólni fog bármelyik dal. Mi pedig köszönjük, hogy telefonált, kellemes napot kívánunk.
1: Én is nagyon köszönöm a délelőttöt, tényleg nagyon sok pompás zene elhangzott.
0: Mi pedig köszönjük mindenkinek, aki telefonált ezzel, úgyhogy további kellemes vasárnapot.
1: Viszont hallásra.
0: Viszhall. Van-e még telefonálunk? Van. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot.
2: Halló, jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
2: Magdi vagyok, Lentiből Tamara, én szeretném meghallgatni Gyűlölöm a vadvirágos rétet.
0: Tehát Gyűlölöm a vadvirágos rétet, és esetleg egy előadót tudna mondani
2: hát
0: hozzá?
2: Nem tudom pontosan, hogy ki énekli.
0: A dal megvan, úgyhogy akkor
2: köszönöm,
0: szólni fog.
2: Nagyon köszönöm, szép napot Tamara, minden jót!
0: Mi köszönjük, hogy telefonál, további kellemes vasárnapot kívánunk, és van még egy telefonálunk, haló, haló, szép napot, jó reggelt!
3: Jó napot kívánok, Éva vagyok.
0: Üdvözlöm.
3: Homonyi Sándortól szeretném meghallgatni Múlnak az évek című dalt.
0: Tehát akkor Homonyi Sándortól a Múlnak az évek című
3: Igen.
0: dalt. Rendben, szólni fog a dal, és köszönjük szépen, hogy telefonált, további kellemes vasárnapot
3: Én
0: kívánok.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Viszhall.

0: Kedves hallgatóink, Homonyik Sándor Múlnak az évek című dalával zárul a mai 2 órás slágerkívánságunk, és mi ez alkalommal is szeretnénk akkor megköszönni minden kedves hallgatónknak, aki telefonált, kért tőlünk dalt, és ugye reméljük, hogy aki ma esetleg nem kerül sorra, az akkor újra próbálkozik szerdán, mert ugye szerdán új slágerkívánság, új esélyek, úgyhogy akkor nyugodtan telefonáljanak, és újra lehet próbálni egy-egy dallal a szerdai slágerkívánságban. De nem csak szomorú hírekkel érkeztünk, nem kell megijedni, érkeztünk egy-egy pozitív hírrel is, méghozzá specifikusan a sportfanoknak és a könyvmolyoknak. A Lendvai Körzeti Liga második fordulójában, ugyanis augusztus 30-án, vagyis a mai napon 3 mérkőzés lesz. Hosszúfaluban kevesebb, mint fél óra múlva, pontban 10 órakor a Nafta öreg fiúk a Dobronakkal csap össze. Aztán 10:30-kor Nedelica Granicsár meccs lesz, 14 órakor pedig Kobilje Csente mérkőzést rendeznek, úgyhogy a foci kedvelőknek érdemes lesz akkor ellátogatni tehát Hosszúfaluba, 10 órakor a Nafta öreg fiúk Dobronak meccsre, 10:30-kor Nedelica Granicsár, 14 órakor Kobilje Csente. Ezek lesznek akkor tehát a párosítások a mai mérkőzéseken. De ugye említettük, hogy a könyvmolyoknak is van egy nagyon-nagyon jó hírünk, ez pedig akkor az, hogy ma még egyszer utoljára látogatható a könyvtár a lombok alatt itt Lendván a Rózsavárosi Parkban. 9 órakor kezdtek, egészen déli 12 óráig várják az érdeklődőket, úgyhogy ha július-augusztus hónapjában nem tették volna, akkor most semmiképp sem hagyják ki azt, hogy kilátogatnak. A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ nagyon sok szeretettel várja az érdeklődőket, ugye a könyvmolyokat, akik szeretnének a kellemes árnyékban üldögélve könyveket olvasgatni, illetve folyóiratokat lapozgatni. Az időjárás ehhez a tegnapi nap ellenére, vagyis legalábbis a tegnapi délelőtt ellenére adott. Itt Lendván gyönyörű szép időnk van, süt a nap, egyébként körülbelül 19 fokot mutatnak jelenleg a jelentések alapján, de ugye ez bőven lesz magasabb is. Olyan 22 fokig emelkedik majd a hőmérséklet a következő órában, úgyhogy mindenképpen, ha tehetik, érdemes tehát kilátogatni ide Lendvára, a Rózsavárosi Parkba, a Könyvtár a lombok alatt című programra. Még egyszer utoljára mai napon rendezik ezt meg, ajánljuk figyelmükbe, semmiképp sem hagyják ki. Mi pedig így a mai slágerkívánság után folytatjuk továbbra is dalokkal, úgyhogy mindenképpen, ha tehetik, akkor tartsanak velünk.
1: Uravidéki Magyar Rádió.

Kakor da se nič ni zgodilo, ez volt a dal címe. Mi pedig, ha már egyszer zene, akkor zenei témával folytatjuk. Ugyanis újra beszél róla mindenki a neten, hogy egy faládába zárt a Dolly Parton utolsó, még meg nem jelent dalát, amit csak a 100. születés napjáig még tilos kinyitni. Ugye Dolly Parton életének 81. évében hunyt el kedden. Halálának hírére még egyébként a Google is külön grafikával emlékezett meg. Ehhez csak elég beírni a keresőbe minden idők egyik legnagyobb country énekesnőjének nevét. De bár egyik hagyatékára nem most, hanem még 10 évvel ezelőtt derült fény, a hír kapcsán ismét felkapta az internet, hogy Parton egy faládába zárt dalt is ráhagyott az utókorra. A dal a My Place in History, magyarul Helyem a történelemben címet viseli. A dobozt pedig csak 2046. január 19-én, az énekesnő születésének 100. évfordulóján lehet majd kinyitni. A dalt még 2015-ben írta egyébként a Dreambox névre keresztelt dobozt, jelenleg a Dollywood Dreammore Resort és Spában lehet megtekinteni. A doboz mellett ez a felirat olvasható. A gesztenyefából készült Dreambox Dolly a jövőnek szent kívánságait és emlékeit őrzi. A dobozt csak Dolly születésnapján, 2046. január 19-én nyitják majd ki. Maga a Dreambox tisztelgés Dolly egykori mentora és nagybátyja Bill Owens előtt, aki fáradhatatlanul dolgozott az amerikai szelíd gesztenye megőrzéséért. Végső búcsúként Dolly egy általa írt dalt is elhelyezett benne, amelyet utolsó dalaként fognak megjelentetni. A My Place in History című szerzemény dallamát és tartalmát 2046-ig Dollyn kívül senki sem fogja ismerni. A dobozban nem csak egy CD, de egy CD lejátszó is van, méghozzá arra az esetre, ha a közelben már nem lenne ilyen eszköz. Parton néhány évvel ezelőtt egyébként azt nyilatkozta a dal kapcsán, hogy nem biztos benne, hogy köztünk lesz már, amikor a ládát kinyitják. Fogalmat sincs, mennyire zavar ez engem. Annyira szeretném kiásni onnan, ez egy igazán jó dal, nyilatkozta korábban egy tévéműsorban. Úgyhogy, bár a művésznőt elveszítettük az élők sorából, azért a munkáját még nem, és hogyha megérjük ugye a 2046-os éveket, azon belül pedig akkor január 19-ét, akkor Dolly Parton 100. születésnapján mi is meghallgathatjuk majd ezt a bizonyos dalt, amit bezártak ebbe a faládikóba. Nálunk pedig, bár Dolly Parton nem, de Robi szólni fog, méghozzá Nem ér semmit ez az élet című dal.

Mivel Sebesen közeledünk 10 óra felé, kevesebb mint 10 perc múlva már pontosan ennyi is lesz az óra, ezért emlékeztetjük mind a könyvmolyokat, hogy egyébként délig látogatható a könyvtár a lombok alatt, mind pedig akkor a foci rajongókat, hogy pontban 10 órakor Hosszúfaluban várják az érdeklődőket a NAFTA öreg fiúk Dobronak összecsapásra. 10.30-kor Nedelica Graničar, 14 órakor Kobilje Csente mérkőzést nézhetnek. De egyébként ezen kívül is vannak ma még sportrendezvények, illetve sportesemények, amikre érdemes lesz ellátogatni a délután folyamán akár. Többek között a Muravidéki Labdarúgó Liga második fordulója, ugye augusztus 28-án pénteken kezdődött. Ma pedig 3 találkozó zárja ezt a bizonyos fordulót. 17 órától Hotiza Polana, Gancsani Turnisce és Doklezsóje Bisztrica lesz a program, úgyhogy ha esetleg valaki támogatja valamelyik csapatot, vagy csak egyszerűen érdekli, hogy hogyan fog alakulni a Muravidéki Labdarúgó Liga második fordulójának utolsó 3 találkozója, akkor 17 órától mindenkit nagyon sok szeretettel várnak. Ismételten Hotiza Polana, Gancsani Turnisce, Doklezsóje Bisztrica a párosítások. Ezen kívül pedig van egy mondhatni óriási meccsünk is itt Lendván. A NAFTA Maribor mérkőzést ugyanis pontosan ma 20 óra 15 perckor rendezik meg a Lendvai Sportparkban, a szlovén labdarúgó élvonal 7. fordulójában. A NAFTA a 6., a Maribor az első helyről várja a mérkőzést, és egyébként pontosan ezért nem is érdemes meglepődni, hogyha esetleg több mint egy rendőrrel találkoznak itten Lendva körzetében. Ugyanis, mivel ugye 20 óra 15 perckor kezdődik a NAFTA Maribor első ligás bajnoki mérkőzés, ezért a rendőrség fokozott biztonsági intézkedéseket jelentett be a várhatóan nagyobb szurkolói létszám miatt. Egyébként Göncelit ismerteti a részleteket a mai terepjáróban, úgyhogy ha terveznek kilátogatni erre a meccsre, vagy csak egyszerűen terveznek itt Lendva körzetében járni, akkor érdemes tehát velünk tartani, illetve a délutáni csapattal tartani, 1 órakor, amikor lesz ma terepjáró, ugyebár. Mi pedig most egyelőre ennyi információval érkeztünk, és folytatjuk továbbra is zenével. Érkezik a Magna Cum Laude, a legjobb otthon című dala. Önök pedig, ha tehetik, akkor vagy maradjanak velünk, vagy menjenek el egy foci mérkőzésre, vagy akár olvasgatni.

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.
1: 2016. augusztusában szervezték meg először Lendván a Muravidéki Vágtát. A szlovéniai magyarság első lovas versenyének győztese Bíró József lett, a második helyezett Horváth József, a harmadik pedig Sós Sebastian. 10 évvel ezelőtt a három versenyzőt Ismeretlen ismerős című műsorunkban Bukovec Éva látta vendégül. A következő percekben ezen beszélgetés ismétlése következik.
2: Ismeretlen ismerős.

0: Jó napot kívánok, tisztelt hallgatóink, az augusztusi hónap utolsó vasárnapjának délelőttjén. Ritkán adatott az, hogy egy műsor keretében három szemét is vendégül lássunk, de a mai ismeretlen ismerős ilyen lesz. Volt ugyanis egy vágta, volt egy muravidéki vágta. Sok szeretettel köszöntöm stúdiónkban a muravidéki vágta győztesét, Bíró Józsefet, a második helyezettet, Horváth Józsefet, és a harmadik helyezettet, Sós Szebasztiánt. Tehát a Lovak Királyi Szeretet egyesíti mindhármunkat. Ki, mikor, hogyan került kapcsolatba a lovakkal, a lótenyésztéssel? Talán most itt a jobb oldalamon kezdem, Bíró József.
1: Hát én 1992-ben, akkor apám megvalósította a kívánságomat, hogy hosszú éveken át volt nekem a kívánságom, hogy én lót szeretnék. Aztán akkor nem volt helyen, se semmit, és akkor csináltunk egy kis istállót, aztán 92-ben akkor megvettük az első lovankat. Ez egy amerikai ügető volt, de én nekem ez a ló tetszett, talán azért is, mert sportló volt, és nem volt annyira nyugodt, mert izgalmasabb volt vele a lovaglás.
0: Amikor valaki lóvásárlásra szánja el magát, mik azok az alapvető dolgok, vagy minek alapján dönt mondjuk egy ló mellett?
1: Hát körülbelül tudja az ember, mit szeret, de akkor lehet eldönteni, mikor az ember meglássa, hogy pontosan ez a ló köl én nekem. Ezt képzettem el, ezt tetszik, ennek köl ennyi.
0: Szebasztián, valahol hallottam, hogy 7 éves korában került már kapcsolatba lovakkal?
2: Úgy van. Gyakorlatilag nem is az én, hanem szüleim döntése volt, hogy lovakat hozunk. Ugye én 7 éves voltam, amikor apám keresztapámtól megvásárolta az első lovankat. Ez egy fehér lipicai, ilyen 15 év körüli kanca volt. Akkor még dédörög apám élt, ugye egész életében lovakkal foglalkozott, jártas volt a lótenyésztésben, és 7 évesen engemet egy alkalommal felültetett a lóhátára, aztán gyeplőt a kezembe adta, és mentem a lóval. Azután apámmal is jártam ki lovagolni, és így megszerettem eztent az életmódot. Szóval ez a lótenyésztés, ez nem csak egy hobbi, ez szinte egy életmódnak számítható ezután nekem.
0: Horváth József?
3: Nálam egy kicsit későn jöttek a dolgok, szóval nekem inkább benne volt a vérembe az, hogy ló a közeletembe kell, hogy valamikor legyen az életemben, de igazából ezelőtt 4-5 éve kezdtem úgy komolyabban fölfigyelni a lovakra, az állatokra, de nagyapámnak mindig voltak lovai, szóval ezek a munkás lovak, a muraközi fajták, amivel megművelték a földeket, nem voltak traktorok, apám még félhagyták a lótartást, és valahogy még mindig a véremben maradt az, hogy volt lovunk, és szeretem ezt az állatot, és szeretek a közelükben lenni. És akkor ezelőtt 5 éve a családommal, a gyerekeknek vettünk egy pónilovat, aztán lassan itt a kollégákkal, főleg a nyertesünkkel, Bíró Józsefével elkezdtünk így lovagolni, ráültem, mentem bátran, aztán meg is tanultam lovagolni. És most már lassan teljesen beleértem magam, és nem is tudom elképzelni az életemet ló nélkül, mert a ló mellett pihenek, a ló mellett pihenem ki magat. A ló az egy terápia állat, azt tudni kell, és az ember mellette igazából kipiheni magát a mindennapi stressztől. De azt még elfelejtettem mondani, hogy a lószeretet, én már kiskoromban mindig arról álmodoztam, én nagyon szerettem a western filmeket, hogy még az általános iskolába lóval megyek, az volt a legnagyobb, ez ilyen folyamatos álom, hogy lóval megyek iskolába, és ott kikötöm, és úgy megyek be a tanterembe.
0: Hát ez érdekes lett volna,
3: igen,
0: vagyis
3: igen,
0: még talán manapság is.
3: Csak ez nem valósult meg sajnos.
0: De egy termetét nézve, az állat termetét egy hatalmas állat. Na jó, vannak ugye kisebbek, nagyobbak. Én úgy gondolom, hogy az emberek többsége úgy kicsit azért visszafogottan tekint feléjük.
3: Szóval igen, egy nagy állatról van a szó, de tudni kell, hogy egy növényevő, egy gyönyörű, termetű, fizikailag, testileg szép alkatú állatról van a szó, aki a természetben hatalmas területeken, fűves területeken él, és igazából idomítható. Az azt jelenti, uh-huh, egy nagyon szelíd, jámbor állatról van a szó. Jó, vannak eltérések a temperamentumokban, de a lónak egy olyan energiája van, ami az emberhez pozitívan hat, követi az embert, amikor kell, munkába, de ha elengeded, akkor ő visszamegy a saját életébe. Szóval ő tud alkalmazkodni hozzánk inkább, mi ő hozzája. Uh-huh. De nekünk is természetesen kell alkalmazkodnunk a lóhoz.
0: Ezért is használják őket ilyen egészségügyi terápiákra?
3: Igen, nagyon, és ez most már nagyon elterjedt, és a jövőre nézve is ez még nagyon sokat fog fejlődni, mint helyileg, meg globálisan is szerintem.
0: És mennyire igényes állatok?
1: Hát lehet őket hagyni, főleg, hogyha otthon vannak nagy legyelők, ahol legyenek, van nekik viszkün, akkor nem nagyon igényesek, de hogyha ez nincs, akkor kell velük foglalkozni. Akkor kell naponta többször bemenni hozzá az istálukba, reggel kipucolni őket, ezt-azt. Még hogyha már egyszer vannak lovak, akkor jó, hogyha van rá gondolkodva, mert hogyha minden nap még vannak pucva, sok keszőbb a szűrük.
0: Egy személyhez kötődnek, vagy mondjuk az egész családhoz?
2: Főleg azokhoz, akik foglalkoznak, ugye velük személyesen naponta kétszer megyek ki hozzájuk, minimum kétszer, valamikor többször. Ugye ez a reggeli és az esti etetésnél. Főleg azok, akik kijárnak hozzá, szóval édesapám ilyen, mi kettőnkhöz jobban kötődik, de édesanyámat is ismerik, ő is szok kijárni, ugye nem olyan mértékben, mint ilyen is édesapám, valamint a testvérem is például, de nem olyan mértékben, és nincs meg az a bizalom a lúa, és azok a személyek között, akik nincs ilyen folyamatos kapcsolat velük.
0: Szébosszén, hány ló van most a család tulajdonában?
2: Nálunk most 4 ló van, úgy mondom, ilyen kis viccben, hogy 3,5, ugye egy póni lovank is van. Volt több is, volt kevesebb most. Valahogyan megtaláltuk ezt az ideális számot, amennyit még fizikailag is el tudunk tartani. Szerintem ez egy normális, mert ugye nem mindegy, hogy egy lóval több vagy egy lóval kevesebb van. Egy ló nagyon sok ételt, munkát és törődést igényel.
0: Vérő József, valamit hozzá szeretett volna fűzni, ugye én közbe vágtam.
1: Azt akartam csak mondani, hogy a ló nagyon tudja viszonozni a hozzá mutatott szeretetet. Aki szereti, aki bejár hozzá, ott azoknak főleg viszonozza a ló ezt a szeretetet.
3: Igen, én még ehhez hozzáfűzni, hogy igazából, amikor kialakul egy kapcsolat a ló és az ember között, az nem mindig a materiális kapcsolat, hanem egy ilyen telepátia is kialakulhat, szóval a ló az nagyon rá tud érezni, hogy tudja, hogy te milyen állapotban vagy, hogyha meg vagy sérülve, vagy ha vagy szellemileg nem vagy jó állapotban, vagy ha ideges vagy, és ez nagyon rá tudhatni a lóra is, mert akkor ő is felizgul, vagy fordítottan is a ló hathat rád pozitívan, vagy te hathatsz rá negatívan, azért a ló mellett mindig valahogyan úgy lassú mozdulatokkal, nyugodtan, és akkor ő ez viszonozza.
1: Viszonozza az érzéseket.
3: Így van.
2: Ahogy már említettem, a bizalom, ami a lovas és a ló között van, ez nagyon fontos.
0: Tehát bennük is megvan a félelem, akár csak az emberekbe. Talán itt szintén vagyunk, ugye csak most akkor kinek az akarata győz?
2: Nagyon fontos, hogy mindig a lovas akarata győzzön. Ugye a lónak tudni kell, hogy mi őneki rosszat nem akarunk. De hogyha egy vagy két alkalommal, hogy megengedjük neki azt, hogy nem a mi akaratunk, hanem az ő akarata van, ezzel gyakorlatilag aztán a gyakorlatot, amit végeztünk, tönkre tesszük, és nagyon nehezen tudjuk ugye kijavítani.
0: Egy olyan terület, ami számomra nagyon érdekes. Tehát a csikkok hogyan kapják a nevüket?
1: Hát az ügető fajtáknál úgy van, hogy a csikunak kell vinni tovább az anyjának a nevének az első betűjét.
2: Ugye ez fajtól is függ, például a kvartereknél is hasonlóan van az első kezdőbetű az anyja részéről, valamint vannak esetek, amikor valamilyen forma vezetéknév, szóval ez a Vicky Hanover, a Hanover az ugye a vezetéknév, egy forma vezetékneve. Apja is Hanover volt, és ezt akkor azután örökölte.
0: A családban egyébként, a saját családjukban ez egy ilyen közös megállapodás, vagy kik döntenek arról, hogy most a kis csikónak mi lesz a neve, amennyiben természetesen a családhoz születik egy kis csikó?
1: Hát az alapszabályok megvannak, hogy kell neki lenni, a többit meg akkor már család dönti, hogy most mi is lejön neki, a konkrét neve mi is tetszik.
2: Hát nekünk 4 éve most született egy kis csikónk, ugye egy fél holddal a homlokán. Az ő anyja egy Pepi nevű kanca volt. Ugye én aztán a nevet szerettem volna neki adni, hogy Luna, mivel hold van a homlokán, de ez gyakorlatilag nem kivitelezhető, úgyhogy az anyjáról Pepis Luna lett, és két neve van neki. de én csak Lunának hívom.
4: Hát nekem is született egy csikóm a Öntér Ferenc elnökünknél. Hát mi úgy neveztük el, hogy Boni, de mivel a mostani élettársamnak a lova lenne az a kis csikó, majd amikor félni, akkor valahogy ő döntött el, hogy mi legyen a neve. Szóval mindig a tulajdonos dönt, hogy mi legyen a lónak a neve, de utána be kell tartani bizonyos szabályokat, ugyan a Szebi is elmondta, meg a Jóska is, hogy a származás alapján egy bizonyos szabályok is döntenek a névről. De van egy kis rugalmasság is persze, úgyhogy a Szebi is elmondta, akkor hozzátód az valamit, hogy a szabálynak megfelel, és akkor rendben van. De úgyis úgy hívjuk, ahogy mi szeretjük, tulajdonosok.
0: Ugyan még nagyon fiatalok a következő kérdésemhez, de azért mégis felteszem, mert mit tudom, ezt egy 20-30 év múlva kérdezhetném, még csak hát akkor már sajnos jó, hogy tudja, hol leszünk. Van kedvenc? Több lóval volt dolguk. Van olyan, amelyik teljesen a szívükhöz nőtt, vagy teljesen mindegy, hogy melyikkel foglalkoznak? Gondolom ez azért nem mindegy,
4: nem
0: ugye?
4: Nem mindegy. Hát én nagyon sokáig vártam, hogy kiválasszam azt a lovat, ami az enyém legyen, szóval én biztos 3-4 évig, meg hogy fölkészüljek mind agyilag, mind tudásba is, hogy egy lovam legyen, és akkor ugye, ahogy a Jóska is az elején elmondta, az a ló, ami neked tetszik, mint ráérzel, hogy úgyis jó, meg hogy kinézetre is jó, meg hogy úgy gondolod, hogy neked ez megfelelő, akkor úgy tudsz dönteni. Szóval én főleg ráérzésre döntök egy ló kiválasztásának.
1: Az az érdekes benne, hogy sokan nem látnak az én lovamban valami szépségöt, vagy a másnak a lovában valami szépségöt, nem, de én nekem ott az tökéletesen megfelel, úgyhogy én itt ezt az én lovamat, én nem cserélni mell, se olyan sem, mert én nekem ez a tökéletes. Ha legkülönleg rajzol, én pontosan így lent rajzolnék.
0: Sebastian?
2: Hát, hogy én 4 lovval foglalkozok folyamatosan. Nekem úgymond kedvencem nincs, mindegyik lovam valamire jó, van, amelyik tereplovaglásra, van, amelyik ilyen rendezvényeken, szóval lakodalomba is elmehetek vele, nem fél az emberektől. Van, amelyik csak otthon simogatni van, de mind az egész úgymond egyformán a szívem mellett van, mert úgymond a forma a használatnak az alapja, nem?
1: Meg azért is kedvenc lóma, mert itt ennek az anyja, itt ez nálunk volt, az apját ott azt én választottam, és a csiku nálunk is született, mikor mellette voltam a születésénél. Az első naptól fogva mellette voltam minden nap, magam tanítottam be, magam lovagoltam be, magam csináltam vele mindenfélét, aztán már egymást már ismerjük a mozdulatokról.
0: Emlékszik arra a napra, amikor először kezdtek lovagolni, vagyis mondjuk amikor egy lót először felkészítenek arra, na hogy most aztán?
1: Igen, nagyon emlékszök, mert itt ezt 2 éves korától futuszároztam, 2 évig csak futuszároztam, mert 2 évben megtanult ő mindenfélét, szóraszót fog adni, az állást, az indulást, mindenfélét. Aztán, amikor fötettem rá először a nyerget, még hát fölmásztam rá kicsit félve, a szóra nagyon szót fogadott, de azt még nem tudta, hogy most mi került az ő hátára, aztán kicsit olyan félve, lenne a rétön, elkezdtünk vele sétálni, aztán én is féltem, még szerintem ő is félt, hogy most ebből mi is következik. De egy idő múlva rájött, hogy ő is élvezi, mert emeltünk messze, még akkor összemerültünk már a lóval.
0: Még valakinek ilyen tapasztalata?
2: Hát én most ezt a kis csikómat tanítottam lovagolni, ugye folyamatosság az nagyon fontos, hogy lassan van rászoktatva a nyeregre az ember súlyát elviselni. Emellett még maga az ember közeletét, ugye, hogy nyugodtan tudunk közlekedni mögötte, előtte, hogy ugye, ahogy mondtam, a bizalom, hogy nem fog megrúgni, hogy tudod, hogy biztos vagy benne, hogy nem fog megrúgni. Azután rá is lehet üdögelni. Aztán akkor lassan már ugye a komandókat, szóval a vezetést lehet neki tanítani. De ezt én inkább a profikra szokom bízni, csak ilyen alapokat szokok neki otthon megtanítani.
0: Volt olyan, hogy már valaki kapott egy jó rugást?
4: Rugást még nem, de azért estünk le, de az benne van. Szóval a lovaglásban mindig benne van az, hogy valami történik, de legtöbbször a lovas hibája, vagy nem figyelsz oda, vagy esetleg a terepen van egy olyan dolog, amiben belelép a ló és megbotlik, ez is benne van. Szóval, hogyha betartod a szabályokat, akkor nagyon sokat kiküszöbölhetsz, hogy ne történjen baleset, de még mindig benne van.
0: Meg lehet tanulni azt is, hogy hogyan kell esni? Egy lóhátáról?
4: Hát,
0: no, élmény.
4: Meg lehet biztos, csak jobb, ha nem.
1: Szerintem meg, mert én nekem az első lovam ott az Olla volt, hogy hát arról nagyon sokat estem, ott meg is tanultam én esni róla. mert hogyha valaki más lovagolta és lement vele egy úton, egy gátul lement, akkor másodszor automatikusan lefordult, akár hogyha vágtáztam, és hogyha az ember nincsen fölkészülve egy tere fordulásról, beveszi a kanyart, akkor itt ez automatikus esés. Aztán ilyen alkalom nagyon sok volt, hogy leestem róla, azért már nem is volt gond az esés. Különben...
4: Még fiatalabb voltam,
1: ja.
2: Hát ugye ez a lovas élettel jár, ahogy József mondta, meg kell szokni, esünk, de mindig fel kell visszarámászni. Nem szabad megijedni, hogy jaj, most leestem, ezt. Többet nem fogok lovagolni. Ugye ezt nem szabad. Mindig fel kell a ló hátára visszamászni, ezt a félelmet kiküszöbölni, hogy ne legyen többet, és tovább lovagolni.
4: Igen, nagyon érdekes ez a dolog, mert van, aki leesett a lóról, és van, hogy 5-6 évig nem mer vissza fölmenni a hátára. És akkor ilyen félelem keletkezik. Ez nagyon rossz, de aki egy igazi lovas, én azt mondom, hogy mindjárt visszafölül a hátára, és folytatja, és ez együtt járó dolog. Én most edzés közben is akkora testem vágta közben, bukfencértem, mert megbotlott a lovam. Eszem ágába se volt. Utána mentem, megfogtam, rájöttem, mentünk tovább. Szóval minél előbb tovább lépsz, annál könnyebb, és nem kell ebből problémát csinálni, mert ez úgyis benne van, leesett. Csak ne történjen nagy baj persze, ugye?
0: És a nyereg nélküli lovaglás, az is megy?
4: Szerintem legjobban Szebinek, úgyhogy ő mondja.
2: Én aztán kb. Egy évvel kezdtem praktizálni, úgyhogy élvezem is nagyon, azért, mert nem kell, mit tudom, fölösleges előkészület, rápattanok a lóhátára, felmegyek fel a hegyre, ottan kikötöm, ő egyet legel, ilyen egy fröccsöt megiszok, aztán megyünk vissza le.
0: És a lovak tapasztalhat, hogy mit szeretnek jobban most már, vagy így mit
2: hát
0: mondjuk?
2: Ugye egymagában nyereg is megvan egy 10-20 kilóig, annyivel kevesebb terhet kell neki cipelni, ugye a hasát se nyomja,
0: ez az a
2: szíj, ami heveder, ami van, és másrészt meg ugye a nyomás a háton az, hogyha nyereg van, jobban szétosztódik, és így, hogyha a nyereg nélkül van, talán nem annyira kellemes a lónak, mert egy ilyen jobban egy pontban van a nyomás.
0: Amikor kezdtük ezt a beszélgetést, azt mondták, hogy ez egy életmód. Most, ha egy parányit érintjük a gazdasági szempontját is, azért így lovakkal foglalkozni anyagi szempontból is ugye igényes dolog.
1: Hát most attól függ, hogyha az embernek otthon, ugye ezek a régi gazdaságokból megmaradott egy kis traktor, egy kis termőföld, vagy egy kis riét, manapság kínálják fel őket, úgyhogy nem gond az se. Az ember meg tudja maga dolgozni az etetnivalót, akkor nem. De hogyha viszont meg kell venni az etetnivalót, meg megfizetni az etartást, akkor még drágább dolog itt tesz.
2: Ahogy mondja József, így, hogyha megvan minden körülményi és szerszám, akkor ugye
1: akkor
2: ez kedv kell hozzá, de ugye ha nincsen vagy erre idő, hogy a saját betakarítású takarmányt adjuk neki, akkor ugye nagyon drága ez az eltartás.
4: Szerintem is az emberek attól félnek, hogy egy ilyen nagy állatot tartani, hogy milyen költséges. Én azt mondom, hogy egy kutyát tartani még költségesebb, mint egy lovat, meg bonyolultabb is, meg sokkal többet kell vele foglalkozni. Jó, ez most szintől függ, hogy ki mennyit akar. Egy lótartásos kell egy infrastruktúra, mikor az megvan, utána már tényleg csak a takarmány, meg a, hogyha van egy kis legelőd. Én nem látom egy nagy dolognak utána már. Utána már csak csinálni kell, meg szeretni rendszeresen, ennyi.
0: Hát kedvük volt ugye megszervezni a muravidéki vágtát is, mert gondolom, hogy ide kedv, akarat kellett elsősorban. No, de erről egy zeneszám után következik most egy kis szünet, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Tisztelt hallgatóim, az Ismeretlen Ismerős című műsort hallgatják, és műsorunk vendége és Sós Sebastian, Horváth József és Béró József. Nos, tehát azt mondtam, hogy ugye majd beszélünk mi a Muravidéki Vágtáról. Igen, beszélgetni fogunk, és most a következő perceket ennek a témának szálljuk, illetve az eseménynek. De kezdjük talán azzal, hogy honnét az ötlet a nagy esemény megszervezésére, ezt már ugye kérdezem Horváth Józseftől.
1: Igen, ezt tőlem kell. Hát ez úgy történt nálam, hogy ezelőtt körülbelül 2 éve, egy vasárnap délután, vagy nem is tudom melyik nap néztem a Duna TV-t, és akkor ment az élőadás a Nemzeti Vágtáról. Én nagyon nem is követtem, nem is tudtam róla az igazságot elmondva, de amikor megláttam, én tátott szájon maradtam, én nem tudtam félre a tévétől, hogy ez hihetetlen, hogy valaki egy ilyen lovas rendezvényt, a tradíción alapuló régi virtust, a magyar lovas nemzetnek a erényeit bemutatva. Nekem ez annyira megtetszett, hogy valahogy mindjárt ráéreztem, nekem itt ezzel lesz valami közöm egyszer, előbb vagy utóbb, és akkor arra rá egy évre elvittem a petesházi kollégákat, mondtam, mert hogy segítettek egy-két dologba, hogy most én meghívlak benneteket egy lóversenyre, és elmentünk a Gyenes-Tiási Festetics Vágtára, és megnéztük a vágtát, és akkor nézegettem, hogy most ez kiszervezi, hogy működik a dolog, és ott megláttam Bendes Csabát, a Nemzeti Vágta nevezési igazgatóját, és odaléptem hozzá, és megkérdeztem tőle, hogy mi innét, Moravidékről, Szlovéniából, hogy tudnánk ebbe szerepelni, hogyha van még rá esély, és erre azt mondta, hát most már nagyon mindent lekéstünk, már a Nemzeti Vágtában nagyon nem, de esetleg a nemzetközi futamba akkor, ha van szlovén versenyző, és ha valamelyik ország, akit meghívtak, nem tartja be a határidőket, vagy lemondja, akkor mi szerepelhetünk, és akkor ez így ment egészen a verseny utolsó hetéig, nem tudtuk, hogy vagy megyünk, vagy nem, és akkor a Matej Grebenyákat tartottam én alkalmasnak, mire a gyerek jockey szinten tud lovagolni, és akkor így fölhívtak egy héttel előtte, vagy pár napot, de nekünk készenlétbe kellett lennünk. Aha. Népviselet, fuvar, hol leszünk, hova megyünk, mindent tudtunk, csak egy hívást, és akkor így megtörtént, és akkor így szerepeltünk mi a nemzetközi futamban. Ott nagyon sok embert megismertem, kapcsolatok teremtődtek, Mondok Józseffel a felvonuláskor, mikor ment a döntőfutam, a nemzetközi futamban, én ott ültem a fogadjába, és úgy beszélgettünk meg még egy államtitkárról, és akkor segítünk megszervezni a Muravidéki Vágtát, és ez egy olyan lökés volt bennem, hogy akkor tényleg, és akkor mikor hazajöttem, még akkor se vettem komolyan amúgy, mert azért nem kis falatnak tartok egy ilyen rendezvény megszervezését, meg pályát, meg területet szerezni, és akkor magyar úrral úgy véletlenül kint a mezőn, ott lakosba megállt, és úgy egyet elbeszélgettünk, és akkor azt mondtam, hogy hát most jöttem a Nemzeti Vágtáról, aztán milyen jó lenne, ha nálunk is csinálnánk egy ilyen előfutamot. Ő mindjárt erre egyből. Igen, ott nálam azon a területen, aratás után gyere hozzá, mindent megbeszélünk, és akkor így. Ez volt a kezdete, de utána még millió lépést kellett tenni, hogy ez megvalósuljon.
0: Mi volt az első reakció, amikor hallották a hírt?
2: Hát én hozzám akkor Józsi jött, nagy lelkesedés, elmondta, hogy miről is megy a szó. Kicsit kételködtem benne, de mondtam neki, hogy belesegítünk, ahogyan tudjuk, még hozzájárulunk, úgyhogy csinálja.
1: Csináljuk?
2: Csináljuk.
3: Igen, és ahogy Józsi mondta, egy kicsit szkeptikus voltam a dologgal kapcsolatban, de amikor láttam, hogy ő komolyan gondolja, ugye ez közös érdek, muravidéki magyarság érdeke, gondoltunk, hogy segítjük, amiben tudjuk.
0: Megszületett a döntés. Hogyan folyt a szervezés?
1: Nagyon hosszú út van a háttérben. Hát én a rosszat mindig elfelejtem, az az én pozitív tulajdonságom, de az elején először is föl kellett állítani a koncepciót, hogy és mit bemutattam a lovasoknak, tartottam egy kis ilyen előadást, hogy miről lesz a szó, hogy ne féljetek, megoldható, ha bár bennem is volt kétel, nem mondom, hogy nem, mindent én se tudtam, de én a tudást beszereztem, jártam ki a rendezvényekre, a tartalmat, mindent, megpróbáltam mindent megtudni, hogy annyival könnyítsem, és utána hogy a szervező, hát a Nemzeti Vágtát is meg kellett, hogy bízzanak bennünk, hogy elérjük azt, hogy bízzanak bennünk, hogy meg tudjuk csinálni, és akkor ott náluk is azért ment egy kis ilyen lobbizás, hogy tényleg megkapjuk, és akkor úgy látták, hogy tényleg meg tudjuk oldani, és mégis oldottuk.
2: Igaz, nagyon sok időnkbe telt, de azhoz képest, hogy nem volt tapasztalatunk, még elég jó kiesett el az egész rendezvény.
1: Én most írtam pont össze a listát, hogy körülbelül 50-60 ember volt, aki így közreműködött kisebb-nagyobb erőkkel, dolgokkal. Hát 60 ember. 60, itt mind alóbarátok, egyesületi tagok, mind külsősök, mind barátok.
2: Családtagok.
1: Családtagok.
2: Szimpatizerök.
1: Igen. Szóval 60 ember volt itt a háttérben, aki mindenki besegített. Így vagy úgy.
0: Mi volt a legnehezebb? Mivel volt gond?
1: De volt egy rossz idő, egy

0: de ott van a család, ott vannak a barátok, ott van az a rengeteg ismeretlen. Milyen érzés volt, Sebastian?
1: Ugye már a szervező, mielőtt felléptünk, megmondta, hogy lovon legyünk büszkék, ne úgy tartsuk magunkat, mint valami ázott verebek. Mutassuk meg, hogy jó kedvel csináljuk ezt, bár idegesek, feszültek voltunk. Próbáltunk koncentrálni a közönségre is, ugye, hogy integettünk neki, stb. De amikor a verseny még kezdődött, ugye a start után, akkor én személyesen egy másik világba csöppentem, csak a lovamra, a pályára és az útra tudtam koncentrálni. A hallásom nem működött, ugye volt egy kis hibám a második kör után, meg akartam állítani a lovat. Bemondó mondta, hogy van még egy kör hátra, de én ezt nem hallottam.
2: Ki akartalak kerülni, és akkor megnyomtad.
1: Igen, igen, ez így kell. Volt. Szóval mindenképpen nagy feszültség, de egy felbecsülhetetlen érzés, hogy ennyi ember néz és szurkol, valamint büszkék rád, hogy mint települést képviseled őket.
2: Hát én erre csak azt adnám hozzá, hogy ez semmi más, mint egy nagy dicsőség. Az azt jelenti, hogy tényleg büszkén érzed magadat a lovon, erősnek érzed magadat, meg tudod oldani, ott vannak az emberek, ilyen sokan néznek téged. Ezért dolgoztunk. Tényleg lóháton lenni, megoldani, meg így versenyezni, nem kis dolog. Igazából mi ott úgy működtünk, mint egy gladiátorok. Egy sót az embereknek, és remélem, hogy a jövőre nézve is ezt folytatjuk. Jövőre még többen leszünk, több lovas, és ez a cél.
0: És még egy Józsefünk van, hadd halljuk tőle is a benyomásokat most így néhány hét távlatából.
3: Itt ez hihetetlen, hogy mekkora lelkesedés volt, mekkora támogatás, mert szurkoltak ugye a falusiak, a rokonok, a gyerekek, a barátok, és az embernek akkor adnak egy motivációt, hogy csináljat. Egy nagyon jó érzés itt ez, mikor kapott tőlük a buzdítást, nagyon jó érzés itt ez.
0: És így a versengés teljesen mindegy lett volna, hogy ki lesz a győztes az önök sorából? Vagy még van ez a versengés hármuk közt is?
3: Hát egy kis versengés van mindigben, hogyha elmegyünk ki, csak egyet lovagolunk, már akkor is kicsit ki szoktuk próbálni, most kinek a lova, és mégis hogyan merem eddig megy. Itt is volt, de szerintem itt nem is ment annyira a versengés, én nekem személyesen legtöbbet jelentett a biztonság. Mert azelőtt vasárnap kipróbáltuk a pályát, elég száraz volt, aztán a lovak nagyon csúsztak rajt, úgyhogy kicsit kételködtem is benne, hogy milyen lesz a pálya, de itt az eső sokat hozzásegített, nagyon jól lett a pálya. Aztán akkor meg volt az a kis versengés is, meg a biztonságról is az ember nézőt, de végén még, mondom, akkorán felszabadultunk, hogy élveztük az egész vágtát a versenyt, meg szerintem a lovak is.
2: Hogyha van rá lehetőség egy, hogy győzzél, vagy valamiben versenyezel, ott mindig előbb-utóbb előjön az, hogy akkor tényleg elkezdtünk versenyezni, de ahogy a Jóska elmondta, első volt a biztonság, nem tudom, hogyha nézők látták, az első kör az egy olyan, egy kicsit felvezető, mindenki biztosan megpróbálta elkapni a lovát, körbefutni, és akkor lassan-lassan fokoztuk a tempót, és akkor jó versenyek alakultak ki, és a végén egy komoly verseny lett, tehát a döntőben szerintem mindenki kiadta magából is, és a lóból is a maximumot. Mert igazából, ha meg nincs verseny, akkor nem érdekes. Szóval kell lenni versenynek. Ez is nagyon fontos része volt a dolognak.
0: És a műsornak is van egy menetrendje, ami azt jelenti, hogy most ismét egy kis szünet következik egy zeneszám erejéig, aztán még visszajövünk.

0: Tehát az ígérethez híven még néhány perc erejéig visszajövünk, tisztelt hallgatóink, Ismeretlen ismerős című műsorunkat hallgatják. Eddig beszélgettünk, ugye, a lovakról, beszélgettünk a jelentős eseményről. Persze ez mind életük összetevő része, de viszont azért még van olyan is, hogy magánélet. Nos, hát hadd mondjuk el, hogy ugye itt Sós Sebastian egyetemista. És ha jól tudom, akkor a Ljubljanai Egyetem építészeti szakának hallgatója. Na most az építészet és a lovak iránti szeretet, ez hol találkozik? Ez teljesen külön világ. Vagy?
1: Van egy jó szokásom, hogy tudok vonalat húzni ugye a szakmai és a hobbi között. Vannak események vagy pillanatok, amikor ezt össze tudom kötni, de ugye az építészet és a lovaglás az egy teljesen más világ. Az építészet ezt jobban szüleimtől, vagyis anyám buzított, aztán ő is építész, ugye, és én is ebben a szakmában akartam dolgozni. Már középiskolában is építészetet tanultam, ugye, és most az egyetemen is.
0: Amikor Ljubljanában van, akkor hiányzik Muravidék? Vagy ha Muravidéken, akkor hiányzik Ljubljana?
1: Hát az úgy van, hogy ha Muravidéken vagyok, akkor Ljubljana nem hiányzik, de legtöbbször úgy van, hogy Ljubljanában mindig hiányzik Muravidék.
0: Hogyha kikapcsolódás, szórakozás, akkor csak a lovaglás, vagy a lovakkal való foglalkozás, vagy valami más is?
1: Sok minden más, ugye én rengeteg klubnak tagja vagyok.
0: Na, hadd halljuk.
1: A helybéli tűzoltóegyletben is, az A csapatban versenyzek, valamint vadászattal is foglalkozom, hogy vadászegylet tagja vagyok. Emellett szeretek barátaimmal feljárni a hegyre. Csak ilyen hétköznapi szórakozás, semmi különös extrém sport ez mellett nincs.
0: A vadászat az megint egy ilyen külön világ. De én azt hallottam, hogy ugye a vadászok elsősorban azért vadászok, vagyis azért csatlakoznak ilyen az egyesület tevékenységéhez, hogy védjék a természetet.
1: Ez így van. Ugye Szlovéniában az egész vadászati ügy az úgy van eltervezve, hogy nem a vad kárára megy, ez ugye egy művilágban élünk, a vadnak pedig természet kell, és meg kell találnunk ezt az egyensúlyt, hogy nekik is jó legyen, nekünk is meg legyen ugye az, hogy nem zavarnak ők minket, mi se annyira őket. Eztent az egyensúlyt próbáljuk mi fenntartani, amit ugye nem mi vadászok tettünk tönkre, hanem maga az a művilág.
0: Aztán ugye, ha folytatom Horváth Józseffel, itt még a jog szerepel, mint szakmai, idézőjelbe teszem, ártalom, joggal foglalkozott, jogász gyakorlatilag, ha jól tudom. Joggal hogyan kezdett foglalkozni? Mi volt az, ami vonzó volt ön számára?
2: Már gimnazista koromban már megtetszett a jog. Minden, ami körülvette, egy kicsit a gazdagság és a pénz is, holott nagyon gyorsan rájöttem, hogy hibáztam. Nem azért, hogy jogot mentem tanulni Budapestre jogi eltékarára, hanem mert maga a jog, mint anyag, mint rendszer, az egy nagyon jó dolog. Kell, hogy legyen szabály, kell, hogy legyen rendszer, de a társadalmunkban sajnos nem működik, vagy nem kivitelezhető, és én nagyon csalódtam a jogba. Annak ellenére 16 évig a gazdaságban dolgoztam, de felfüggesztettem a munkásságom. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de biztos, hogy a lovak körül, meg a hasonló dolgokkal szeretném körülvenni az életemet, és eldöntöttem azt is, hogy most már csak azt csinálom, amit a szívem akar, nem pedig azt, amit most kell, meg muszáj.
0: És van egy vállalkozónk is, ugye, hosszúfalusi vállalkozónk, aki, ha jól tudom, apja nyomdokait követi.
3: Egy családi vállalkozást viszek tovább. Apám örököltem rá, nem örököltem, rám hatta, most nyugdíjban van, és otthon foglalkozunk illen hústermékekkel, igen.
0: Mennyire nehéz, vagy nyitán könnyű a jelen helyzet közepette vállalkozónak lenni?
3: Hát igen, nehéz, mert az embernek oda kell tenni magát 100%-osan, de még az mellett is jó, hogyha a családból be tudnak segíteni itt-ott, mert akkor kicsit könnyebben lehet azért vinni és összehozni a dolgokat.
0: Na és mit szólnak az élettársak a lovak iránti szeretethez? Ők is ugyanilyen, tehát örömmel fogadják, vagy néha napján mondják, hogy azért jó volna, hogyha velem is többet foglalkoznál, nem csak
3: Igen, hát a feleségem feleségem ott az ő is próbált a lovaglás, de egyszer kicsit megjárít, aztán azután többet, akkor nem megy hozzájuk. De a gyerekek még nagyon szeretik a lovakat, besegítőnek az istálló munkába, a szápoláshoz, és hogyha megjön az idő, akkor majd lovagolni is fognak.
2: Az élettársam az követ, szóval még nem lovagol, de biztos, hogy előbb-utóbb majd el fog indulni ezen az úton, és állandóan támogat, és itt meg is köszönöm neki, mert nélküle nem tudtam volna megcsinálni ezeket a dolgokat, meg egy ilyen nagy rendezvényt megszervezni, hanem volna a támogatása. A gyermekeim, ők igen, szeretik az állatokat, de még nem veszik komolyan, de úgy, ahogy Jóska mondja, majd mindennek álljon az ideje, és majd ők is egyszer lóhátra fognak ülni, ha meg lesz rá az alkalom.
0: Van egy olyan barátnő már, aki szereti a lovakat?
1: Nem, de ha lesz, akkor remélem, hogy szeretni fogja, de ha nem is fogja, remélem, hogy nem fogja zavarni azt, hogy én szeretem őket. De az volna az ideális, hogyha neki is ezt tetszene, szóval foglalkoznánk együtt majd vele a leendő barátnőmmel vagy élettársam.
0: Hát én azt kívánom valamennyüknek, hogy a célok teljesüljenek. Köszönöm szépen, hogy ellátogattak stúdiumba, köszönöm, hogy hallgatóinkkal megosztották életük részeit, mert ugye ez az önök életének egy jelentős része, és köszönöm, hogy ezt az időt ránk fordították, és természetesen, mind ahogy már említettem, további sok sikert kívánok, és még ilyen jó rendezvényeket, mint az első volt itt Lendván, tehát a Moravidéki Vágta.
2: Köszönjük.
0: Tisztelt hallgatóink, Ismeretlen ismerős című műsorunkat hallották, műsorunk vendégei Bíró József, Horváth József és Sós Sebastian voltak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes időtöltést, kellemes vasárnapot kívánok, és ne feledjék, ezzel a műsorral egy hónap múlva jelentkezünk ismét. A viszonthallásra!
4: Szavaid, mint léptek, rám lépnek.

0: Na figyelj!
1: Hajnalban aztán csak pislog az élet, kukás autó az ablak előtt megáll, felkiált a sofőr, hajrá magyarok!

Balázs Fecótól és László Attilától szólt a Hazafelé, és ha már zene, akkor ezen a vonalon is folytatjuk. Ugyanis Pati Pikóval a saját hang megtalálásáról, a dalszerzésről és a közösségépítés fontosságáról beszélgetett Gál Natália, a Refresher egyik újságírója. Egyébként a művészt éppen Los Angelesben sikerült elcsípnie egy beszélgetésre, ahol egy Artist Retreat keretében dolgozott új zenéjén. Arról is mesélt, milyen pályakezdő művész Londonban építkezni Budapesthez képest, és hogy szerintem erre tart a könnyű zene Magyarországon és külföldön. Ahogy azt a cikkből megtudhatjuk, illetve az interjú elejéből megtudhatjuk, arról is kérdezte Gál Natália, hogyan látja a könnyű zene és a soul jövőjét Magyarországon és ugye a nemzetközi szinten, de egyébként mesélt saját művészi arculatának tudatos építéséről is Pikó, valamint arról, hogy milyen érzés olyan dalokat megosztani a közönséggel, amelyek mögött mélyen személyes történetek húzódnak. Pati a mindennapokban London téglaépületei és füstös jazzbárjai között építi karrierjét, miközben aktív szerepet vállal a helyi alkotói közösség formálásában is. Idén adta ki első teljes EP-jét, amit a Pannonia stúdióban rögzített. Ezen már egy jól körvonalazódó, karakteres Pati Pikó univerzum rajzolódik ki. Nem csak énekes dalszerző, hanem a Fejárc Klub alapítója is, amely fiatal kreatívok számára kínál inspiráló közösséget és kapcsolódási pontokat. És egyébként maga az interjú arra a címre, vagyis arra a címre lett keresztelve, hogy ő lehet a magyar jazz és soul következő nagy hangja, úgyhogy érdemes beleolvasni ebbe az interjúba, illetve hogyha tehetik, akkor érdemes belehallgatni Pati Pikó legújabb EP-jébe is, illetve bármelyik zenéjébe, mert lehet, hogy majd önök szerint is lehetséges, hogy a közeljövőben ő lesz majd a magyar jazz és soul következő nagy hangja, ugyebár, ahogy ezt a címben is írták. Mi pedig, bár Pati Pikóval nem, de Neil Diamonddal folytatjuk. A Forever and Blue Jeans-el már a következő órába is fogunk lépni, úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban.

Tizedik alkalommal keresik az év legjobb magyar videoklipjeit, elstartolt ugyanis a nevezés a tizedik magyar klip szemlére. A 46. magyar film szemlével együttműködésben meghirdetett nevezésen kívül is tartogat egyébként újdonságokat a jubileumi szemle. Tíznapos programsorozattal, több budapesti helyszínnel és a magyar videoklip elmúlt 10 évének ünneplésével jelentkezik a Magyar Zenei Videók országos versenye. A jubileumi videós megmérettetés ezúttal a Bas Fesztivál partnereként október 29-én az Akvárium Klubban tartja díjátadóját. De lássuk a részleteket a Rekordertől. 2014-ben még szinte érthetetlennek tűnt, hogy miközben Magyarországon hetente jelenik meg egy halomúj videoklip, nincs olyan országos verseny, amely ezeket az alkotásokat önállóan, saját művészi értékükre koncentrálva mutatná meg. Erre válaszult indult el 2015-ben a Magyar Klip Szemle, rögtön 821 nevezéssel. Azóta több mint 5000 klip fordult meg a versenyben. Volt olyan év, amikor 1040 alkotás közül kellett kiválasztani a legjobbakat. A szemle pedig a magyar zenei, filmes és kreatív szcéna fontos éves találkozó pontjává vált. Közben maga a magyar klipkultúra is látványosan átalakult. A kezdeti no-budget, trash, styling jelmez vagy koncepció kategóriák mellé az évek során megérkezett a mood, a performance, a vertical klip, a dance, majd a DIY, a mobil klip és az AI videó is. Miközben a rendezéstől az operatőri munkán és a látványon át a vágásig továbbra is külön díjazzák a klipkészítés meghatározó alkotóit és területeit. A kategóriák változása jól követi azt is, hogy alakult maga a műfaj az elmúlt 10 évben. A szervezők minden évben végignézik az összes beérkező alkotást, így testközelből látják, ahogy egyre inkább keverednek a zenei és filmes közegek, nő az átjárás, a minőség és a tudatosság. Egy klip ma lehet DIY alkotás, azaz csináld magad, nagyszabású filmes produkció, animáció, táncfilm, vizuális kísérlet, vagy akár mesterséges intelligenciával létrehozott világ. Egyre inkább van tétje jó klippet készíteni. Az elmúlt 10 évben a klipszemle díjazottjai között a magyar könnyűzenei élet és videoklipes szcéna számos meghatározó előadója és alkotója megfordult. A legtöbb elismerést eddig a Carson Coma klipjei és alkotói gyűjtötték be, összesen 11 díjjal, de Kóli 8 díjjal, Gege és a Slow Village 7-7 díjjal, Bent haza, és az ő videói is évek óta ugye visszatérnek a díjazottak között. Pogányinduló, Azaria, Jude Law, Betonhofi, Sisi és Manuel klipjei mögött álló rendezők, operatőrök, vágók, látványtervezők és más alkotók szintén rendszeresen visznek haza díjakat, sokszor egy-egy klippel több kategóriában is. Mi pedig ezzel a témánkkal majd folytatjuk, de először zenélünk egy jót, most érkezik Tomi Cash és az Espresso Macchiato.

0: Espresso macchiato.
1: A 2025-ös Eurovíziós Dalfesztivál közönség kedvence után mi vissza is térünk a magyar klip szemléhez. Idén 10. alkalommal rendezik meg a szemlét, ezért a szervezők nem csak a jelenlegi mezőnyt szeretnék megmutatni, hanem az elmúlt 9 alkalom történetére is visszatekintenek. Az elmúlt években olyan rendezők, operatőrök, producerek, zenészek, színészek, fotográfusok, újságírók, kreatív szakemberek és tartalomkészítők ültek a zsűriben, mint Török Ferenc, Pálfi György, Jakab Juli, Éder Krisztián, ugye őt talán valaki jobban ismeri, mint SP, Martin Vanda, Kovács Gellért, azaz filmszerész, Mazzak Izabella, Pohárnok Gergely, Törőcsik Franciska, vagy Lábas Viki. A korábbi szemlék műsorvezetői között pedig Hajós András, Tilla, Betonhofi, Miller Dávid, Fluor, Kóli, Lil Frak és Szabó Simon is szerepelt. A jubileumi évben az elmúlt 10 év emlékezetes zsűrijeire és pillanataira is visszatekintenek, miközben hamarosan lelepleződik az idei zsűri névsora is. A 10. klipszemle azonban nem szeretne egyetlen estére korlátozódni. A tervek szerint október hónapban 10 olyan nap lesz, amely valamilyen formában a klipszemléhez kapcsolódik. A versenyprogram vetítései időben és térben is széthúzva jelennek majd meg, a szervezők pedig több budapesti helyszíneken is készülnek programokkal. Megálmodtunk egy 10 nap klipszemle eseménysorozatot a jubileum méltó ünneplésére. Most azon dolgozunk kiemelten Miki 357-tel, a klipszemle szülőatyjával és Rádai Dávid társunkkal, hogy ez megvalósulhasson. Az idei díjátadót a Busch Könnyűzenei Klubfesztivál ölelésében rendezzük október 29-én az Akvárium Klubban, fogalmazott Vermes Orsolya, a klipszemle főszervezője. A cél, hogy a jubileumi klipszemle ne csak az az egyetlen este legyen, amikor kihirdetjük a nyerteseket, hanem egy 10 napos programsorozat, amelyen keresztül különböző helyeken és különböző formákban lehessen találkozni a magyar videóklip szerintem legizgalmasabb időszakának alkotásaival és alkotóival. A jubileumi évben egy másik fontos újdonság is érkezik. A magyar klipszemle ugye együttműködik a tavaly újraindult Magyar Filmszemlével. A szeptember 6-áig tartó nevezési körben induló alkotások közül a klipszemle shortlistjére kerülő klippeket a szervezők továbbítják a 46. Magyar Filmszemle videoklippes kategóriájának zsűriéhez is. Így, aki most nevez a klipszemlére, egy nevezéssel 2 versenyben is esélyt kap. Az idei nevezés ugyanakkor rendhagyó. 2026. szeptember 6-áig kizárólag a már elkészült és megjelent videoklippeket lehet nevezni. Azoknak sem kell azonban lemondaniuk a versenyzésről, akiknek ősszel készül el a klipjük. A klipszemle díjátadója után novemberben új nevezési lehetőség nyílik a szeptember eleje és november vége között elkészült és megjelent alkotások számára. Ezek a klippek a filmszemle mellett automatikusan bekerülnek a következő 2027-es klipszemle nevezési folyamatába is. A magyar klipszemle 10 év után továbbra is ugyanazt keresi, amit az első alkalommal. Kiemelkedő alkotásokat, így aztán lehetnek nagyok vagy kicsik, drágák vagy low-budgetek, viccesek, furcsák, szépek, tripik, vagy teljesen elborultak. A lényeg, hogy legyen bennük egy olyan ötlet, kép, történet vagy megoldás, ami a művész értéken keresztül emeli ki a leges legjobbakat a legjobbak mezőnyéből. A nevezés és a részletes információk egyébként a Magyar Klipszemle felületein érhetők el, úgyhogy ha esetleg van egy olyan ismerősük, aki már szárny próbálgat, ugyebár ami a zenei klippeket illeti, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe, hogy esetleg osszák meg velük ezt az információt. Nálunk pedig akkor érkezik egy olyan előadó, aki már 7-szer is elvitte a díjat a magyar klipszemlén, ez pedig nem más, mint a Slow Village, vagy a Lassú Falu, akik most kilengedik azt a bizonyos házat.

Már ki tudja hanyatszor volt, amikor borult a terv, és csak te tartottad bennem a lelket, míg a vihar felhők nem vonultak el. Majd én benned tudhatod már, hogyha rossz a kedved, mindig van a tartalomban valami elborultva kell. Figyelj, szépen süt a nap, semmi sude már, csicsereg

Lukai Reginától szólt a Mennyit ér a boldogság című dal, mi pedig megint csak zenei témával folytatjuk, hát mivel mással folytatnánk, ugyebár így vasárnap délhez közeledve lassacskán. Na képzeljünk el egy olyat, hogy 2022 van, Betonhofi pedig random bográcsot főz a Budapest Park színpadán az első országos citrom élgenk találkozón. Na hát idén nem kell elképzelni, ugyanis ismételten megrendezik, csak most már a harmadik országos citromélgeng találkozót, méghozzá szeptember 24-én csütörtökön 18 órakor, és ismételten csak a Budapest Parkban lesz ez az esemény megrendezve, úgyhogy aki hiányolta a bográcsfőzést a színpadon, és az óriási felfújható bagira fejet, akkor az most kapva kaphat az alkalmon, és elmehet erre a koncertre. Vagyis hát inkább csak akkor mehet el a koncertre, ha már eléggé szemfüles volt, és szerzett rá jegyet. Ugyanis, ahogy említettük, szeptember 24-én lesz maga a koncert, viszont már most, augusztus 30-án elkelt az összes jegy, teltházas az teljes esemény, úgyhogy aki esetleg lemarad volna az első vagy a második országos citromélgeng találkozóról, annak most sajnos ki kell hagynia a harmadikat is, hogyha nincs jegye, mert egyszerűen borzasztó gyorsan elkapkodták ezeket, úgyhogy ha valaki nem volt épp szemfüles, annak akkor sok szerencsét legközelebb, talán jövőre, aznak, aki pedig hát sikerült, hogy jegyet szerezzen, annak pedig egyrészt gratulálunk, másrészt pedig reméljük, hogy legalább annyira fogja élvezni ezt a koncertet, mint ugye maga az előadó. Esetleg, hogyha valaki nem tudná, Betonhofi a magyar repzene, talán egyik legikonikusabb hangja most az utóbbi néhány évben, talán Jude Law és Lil Frak mellett őt szokják emlegetni a legtöbbször, akik fiatalon relatíve gyorsan feltörekedték magukat, ugye mondhatni ennek a kis háromszögnek a legtetejére, ami a magyar rap életet illeti. Úgyhogy akinek van jegye, ismételten reméljük, hogy nagyon jól fog szórakozni, és hát azt is reméljük, hogy nem ez lesz az utolsó országos citromélgeng találkozó, mert azért ezek az események mindig jó hangulatban telnek, úgyhogy a Budapest Parkba, akinek van jegye, csak nyugodtan menjen szeptember 24-én, mi pedig csak reménykedünk továbbra is. De reménykedni azért jó zene után nem kell, mert az a Muravidéki Magyar Rádiónál mindig is van, és mindig is lesz. Érkezik a Lillian Wonderland és a Rohany című dal.

Fülig ér a száj, hát reméljük, hogy önöknek is fülig ér a szájuk, így vasárnap délelőtt már lassacskán véget ér ez a mai délelőtt is, ugyebár sebesen közeledünk déli 12 órához. Na de egyébként, hogy a zenétől ne menjünk túl távol, kiderült most már, hogy ki lesz a 2027-es paloznaki Jazz Picnic egyik sztár fellépője. A fesztivál 2027-ben sem bízza véletlenre a jó hangulatot. Jövőre, július 29-e és 31-e között ünnepli a Jazz Picnic a jubileumi 15. születésnapját. Paloznak pedig egy estére csillogó diszkóteremmé alakul majd át. A zárónap egyik sztárfellépője ugyanis Sophie Ellis Baxter.

a brit dance-pop királynője lesz. Sophie Alice Baxter neve több mint 25 éve egyet jelent az ellenállhatatlan brit dance-poppal, amelyben egybeforra diszkó, az elektronika és a pop. A brit énekes dalszövegíró Spillerrel közös Groove Jet című dalával hódította meg a listákat 2000-ben, majd gigaslágerekkel, a Take Me Home-mal, a Get Over You-val, a Catch You-val és a Murder on the Dance Floor-ral. Vált a popkultúra meghatározó alakjává. Több mint két évtizeddel később újra meghódította a világot. Zenéje 2024-ben a nagy sikerű Saltburn thriller vígjátéknak köszönhetően egy újabb generációhoz is eljutott. A filmben felcsendülő ikonikus dal a brit slágerlista második helyén végzett. Számai összesen több mint 1,4 milliárd lejátszást értek el a Spotify-on, ahova havonta csak nem 10 millióan hallgatják. Pályafutása ugyanakkor messze nem egyetlen világslágerről szól. Sophie Alice Baxter 6 top 10-es kislemezt és 6 top 10-es albumot jegyez a brit listákon. Tavaly jelent meg 8. stúdióalbuma is, a Perryman Pop, amellyel maga megabiztosan tért vissza ikonikus dance pop hangzásához. Ezzel az 5. helyen debütált a brit albumlistán egyébként. Sophie Alice Baxter koncertjei mindig ugyanazt garantálják, slágereket, eleganciát és hamisítatlan diszkó energiát. Aki nem szeretne lemaradni a 2027-es paloznaki jazz piknik különleges hangulatáról, már most bebiztosíthatja a helyét az első sorban. A jubileumi fesztiválra már elérhetőek a jegyek, méghozzá a Jazz Picnic weboldalán, a jazzpicnic.hu/jegyek weboldalon. Úgyhogy mi most a Jazz Picnicet egyelőre magunk mögött hagyjuk, de azért, hogyha valakinek felkeltette az érteklődését, tudjuk ajánlani, hogy csapjanak le egy-egy jegyre esetleg. Főleg, hogyha kedvelik a jazzt, ugyebár. Nálunk pedig érkezik a Köszi Janka és a Senki sem lát című daluk.

Ami az ikonikus hangokat illeti, a héten borzasztó sokat veszítettünk el. Augusztus 25-én nem elég, hogy elhunyt Dolly Parton, aki talán nem kell bemutatni senkinek, egy igazi aranyszívű, folyton adakozó személyiségről beszélünk. De a nap vége felé kiderült, hogy ugyanazon augusztus 25-én távozott közülünk Tim Curry, angol színész, szinkronszínész, énekes, zeneszerző. Ha valakinek ismeretlen lenne az ő neve, ikonikus munkái közé tartoznak a The Rocky Horror Picture Show 1974-ből az 1990-es Stephen King Az minisorozat, vagy ahonnan talán legtöbben ismerjük, a Reszkessetek betörők második része, amiben Curry alakította azt a bizonyos, folyton gyanakfó portást a New Yorki hotelben. De egyébként fontos szerepe volt a 2008-as Holt hercegnőben is, vagy lehet, hogy valaki Holtfölde titkaként ismeri a filmet, és érdekesség, hogy a film nagy részét Magyarországon forgatták, illetve a rendezője is magyar, Csupó Gábor ült abban a bizonyos rendezői székbe. Augusztus 26-án, csupán egy nappal később pedig elhunyt Peter Cullen, aki az eredeti 1980-as évekbeli Transformers animációs sorozat szinkron színészeként a legismertebb. Ő adta ugyanis Optimus Prime ikonikus hangját, így aztán monológiaival gyerekek és felnőttek millióinak férkőzött a szívébe. Három ember, három különböző művészeti ág, de mind és tényleg mind alakításaikkal, a hangjukkal valami olyat adtak a generációknak, amit nehéz nem tudomásul venni. Mindegyik a saját módján valahogy belopta magát a szívünkbe. Nyugodjanak békében, és ha már legutoljára ugye említettük Optimus Prime-ot, a Transformers filmeknek van egy már jól ismert, mondhatni ikonikus zenéje, a Linkin Park What I've Done című dala. És hogy magát Cullent idézzük, a Transformers Prime záró narrációjánál tán nincs is tökéletesebb. Mindenek előtt ne sírassátok a távollétemet, mert a szikrámban tudom, hogy ez nem a vég, hanem csupán egy új kezdet, egyszerűen fogalmazva egy újabb átalakulás. Mi pedig, minthogyha mi is lezárnánk egy történetet, búcsúzunk Önöktől és átadjuk a telepet a délutáni stábnak. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus kolléga itt a stúdióban, Bencik István, műsorvezető pedig Göncz Tamara. Jó étvágyat kívánunk a déli ebédhez, és ugye további kellemes délutánt, további kellemes rádiózást Donner Tímea és a délutáni csapat társaságában. Most pedig akkor, hogy méltóképp búcsúztassuk Optimus Prime-ot, érkezik a Linkin Park és a Transformers egyik legismertebb dala, What I've Done.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közülhullámon az 558-as kHz-en.
2: Egy perccel múlt déli 12 óra a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Augusztus 30-a van, vasárnap délután is számítunk figyelmükre. Egy igazán kellemes délutánra számíthatunk már, ami az időjárást is illeti. Csendes, napos, kellemesen meleg időt hoz majd ez a vasárnap magával. Ha tehetik, rádiózzanak velünk a folytatásban. A hangtechnikus Györkös Gorán, a műsorvezető Donner Tíme. A kellemes délutánt kívánunk.

A Csík zenekar felvétele után köszöntjük már is a mai nap ünnepeltjét. Augusztus 30-án a rózsák ünnepelnek, illetve a rózák a szlovén és a magyar naptárban is ugyanaz a név szerepel, a latin róza névből származik, jelentése pedig maga a virág, tehát a rózsa. Aztán a rózsák, rózák mellett köszönhetjük Bodony, Félix, Letícia, Letti, Pázmány, vagy Rosalinda, Rosita, Tícia és Vadony nevű ismerőseinket is, ők is ma ünneplik születésnap, illetve névnapjukat, mellettük pedig még a születésnaposoknak is szívből gratulálunk, legyen nagyon szép a mai napjuk. Augusztus 30-a van tehát, ezt a vasárnap délutánt is együtt töltetik a Muravidéki Magyar Rádióval. Már is zenélünk tovább, fél egykor pedig a Szóvá teszem következik.

a 10 és a nagy világ tegez. A klíma prima és a melódia belülről legyez. Akár egy téva mondom helódia, nálunk úgy megy ez. Hogy a hőszoprámban énekel és a férfi van alul. Harmóniában vagyunk, így nem sül el balul a szondja. Szóljon egy kis jazzettől, a morális javul, ez kérem, morális egy kérdés. Nem mond, hogy jújj de most a morál helyett nem tudom, hová legyek. Hiszen a szomszédban muzsikál az olá gyerek. A szóbeszéd szerint úgy szól,

Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? A majd rossz napokon fél.

0: Karamell felvétele szólt az imént, fél egy a pontos idő, a következő percekben Horváth Dávidot hallják.
1: Szóvá teszem.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Néha egy történetben nem az a legnehezebb kérdés, hogy mi történt, hanem az, hogyan történhetett meg egyáltalán. Illyásóciben 5 elhullott szarvasmarhát találtak egy gazdaságban, további 3 állat pedig olyan rossz egészségi és tartási állapotban volt, hogy egyiküket el kellett altatni, a másik 2 pedig azonnal elvették a tartójától. Az ügyben a hatóságok súlyos elhanyagolás, illetve állatkínzás gyanúját vizsgálják.

0: Ezt nehéz elfogadni. Egy állat nem egyik napról a másikra kerül olyan állapotba, hogy elpusztul. A legyengülésnek, a betegségnek és az elhanyagolásnak vannak jelei. A rossz tartási körülményeknek is vannak jelei. Ha pedig a most nyilvánosságra került információk helytállóak, és egyes tetemek valóban hetek vagy akár hónapok óta ott lehettek, akkor még nehezebb azt gondolni, hogy senki sem vette észre a problémát. A hatósági vezetők szerint ugyanis nem egyszerre pusztult el az összes állat. Ezért az ügyben szerintem nem szabad megállni annál a kérdésnél, hogy ki a felelős. Azt is meg kell kérdezni, hol volt a környezet? Hol voltak azok, akik kapcsolatban álltak ezzel a gazdával? Hol voltak azok, akiknek szakmai kapcsolatuk lehetett a gazdával? Volt-e korábbi jelzés, volt-e olyan ember, aki látta az állatokat és észrevette, hogy valami nincs rendben? És ha senki nem látta, akkor miért nem? A hatóság egyébként bejelentés alapján jutott el a gazdákhoz. Vagyis nem egy rutinszerű ellenőrzés során derült ki az állatok állapota. Valakinek előbb fel kellett tűnnie annak, hogy baj van, és valakinek be kellett jelentenie. Ez pedig egy újabb, nagyon fontos tanulság. Az állatvédelem ugyanis nem kezdődhet ott, amikor már 5 állat elpusztult. Az ellenőrzésnek nem az a célja, hogy megtalálja a tetemeket, hanem az, hogy még akkor érkezzen, amikor az állatok megmenthetők. És itt jutunk el a mezőgazdasági intézethez. A Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet megerősítette, hogy az érintett személy náluk dolgozik, mezőgazdasági, illetve állattenyésztési területen végez szakmai munkát. Az intézet jelenleg a hatósági eljárás eredményére vár, és egyelőre nem hozott újabb intézkedést. Jogilag természetesen fontos, hogy senkit ne ítéljenek el egy lezáratlan eljárás alapján. De a jogi felelősség és a szakmai felelősség nem feltétlenül ugyanaz. Egy intézménynek nem kell megvárnia egy esetleges bírósági ítéletet ahhoz, hogy feltegye magának a kérdést, összeegyeztethető-e egy szakember további tanácsadói munkája azzal, amit a saját gazdaságában találtak. Nem azt mondom, hogy már most ki kell mondani a bűnösséget. Azt mondom, hogy már most kérdezni kell. Mert ha valaki állattenyésztési szakemberként más gazdáknak ad tanácsot, akkor az intézménynek nem csak azzal kell foglalkoznia, hogy történt-e jogsértés. Azt is meg kell vizsgálnia, hogy történt-e olyan szakmai és etikai kudarc, amely megingathatja a közbizalmat. És talán éppen ez az ügy legfontosabb része. Éppen ezért lenne fontos, hogy a szakma maga legyen az első, amely világos választ ad. Mi történt? Miért nem vették észre korábban? Ki tudott róla? És ha valóban szakmai mulasztás vagy szándékos elhanyagolás történt, akkor milyen következménye lesz? Mert 5 elhullott állat után már nem elég azt mondani, hogy majd a vizsgálat megmutatja, mi történt. A vizsgálatnak azt is meg kell mutatnia, hogyan jutottunk el idáig.
1: Az elhangzottak a szerző véleményét tükrözik, és nem minden esetben egyeznek a szerkesztőség álláspontjával.
2: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Két perc múlva 3:45 lesz, kellemesen alakul odakint az időjárás, szépen süt a nap szerte az országban. Itt vidékünkön 26-27 fok körüli a hőmérséklet, és még picit emelkedhet akár a következő órákban. Napos időre készülhetünk, tehát a nap folytatásában 30 fok körüli maximumokkal. Röviden így lehetne jellemezni a mai nap időjárását. Sem a szél nem jelentős, sem pedig a felhőzet megnövekedése, úgyhogy ma tényleg ilyen szép derült napos idővel búcsú tőlünk gyakorlatilag a nyár, hiszen a nyári szünet most már a végéhez érkezik, míg a holnapi nap tartozik ugye az augusztushoz, aztán szeptember 1-én megkezdjük a tanévet. Holnap is napos, kissé melegebb időre számíthatunk, késő délután, illetve este elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak, de így is 30 fok körül alakulnak majd a maximumok. Magyarországon most 28 fokot mérnek Lentiben, 29 fokot Zalaegerszegen, és ugyanennyit jelentettek a fővárosból is. Csendes napos nyári időre lehet számítani, kevés felhőzettel, így csapadék sehol sem várható, nem lesz jelentős a szél sem. Hétfőn derült idővel indul a nap, aztán délután gomoly felhők képződhetnek, egy hidegfront előterében helyenként zápor kialakulhat, ezek estére haladnak majd kelet felé. Meleg lesz így is, 30-35 fokra készülhetünk. Kedre virradóan elszórtan további záporok fordulhatnak elő, aztán napközben már napos, alapvetően száraz idő várható, 27-33 fokkal. Így indul tehát az új tanév, aztán szerdán napközben időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet, és helyenként egy-egy zápor is kialakulhat majd. A konkrétan őszies időjárás tehát még nem köszönt be. Ma nincsen front felettünk, tehát ahogy említettem, csendes nyári időre készülhetünk, érdemes pihenésre fordítani ezt a vasárnap délutánt, ha gondolják, akkor a rádiózás is jó kikapcsolódás lehet. A napos időszakokban erős lehet az UV-sugárzás, ha mégis kinti munkájuk van, akkor kerüljék a tűzönapon való huzamosabb tartózkodást. Száraz utakon folyik a forgalom is. Baleset történt a Celje-Láskó úton a Tremerjek közelében, és a forgalmat itt egy sávon váltakozó irányban irányítják. Aztán torlódik a forgalom a Karavenke alagút előtt Ausztria felé, 3 kilométeres a sor, az alagutat időszakosan lezárják. Aztán a Steyr autópályán Szlovenske Konyice és Drámlje között Ljubljana felé torlódnak a kocsik, Drámlje és a Pletovári alagút között pedig Maribor felé, itt is az alagutat időszakosan lezárják. A tenger melléken is előfordulhatnak torlódások. Egyébként este 10-ig kamion stop van érvényben. A 7,5 tonnánál nehezebb kamionok nem közlekedhetnek a szlovén utakon. Nagyon röviden, néhány percben ezek a legfrissebb tudnivalók, és folytatjuk tovább Mári zenékkel. Ha tehetik, maradjanak velünk. Egy percen múlt el 3:45, egy órakor a terepjáróval jelentkezünk majd.

8 perc múlva 1 órakor jön majd a terepjáró 2 összeállítással, most még előtte egy felhívás és egy értesítés. A Muravidéki Mintagazdaság idén is gyűjtőpontként kapcsolódik be a búza adománygyűjtési akcióba. Meghosszabbították a felajánlás időpontját, tehát egészen augusztus végéig várják a felajánlásokat. Aki szeretne búzával hozzájárulni a kezdeményezéshez, még megteheti a Muravidéki Mintagazdaságban. Aztán egy értesítés: a Lendvai kétnyelvű középiskola értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a hamarosan kezdődő új tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre szeptember 11-ig jelentkezhetnek saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról. Ennyit akkor az értesítésekről, már is zenélünk tovább.

0: Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jóbarátokat és ismerősöket, hogy 54. életévében elhunyt Lipics Szimon Kótból. Temetése szeptember 2-án szerdán 17 órakor lesz a kóti temetőben. Hamvait aznap 15 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jóbarátokat és ismerősöket, hogy 54. életévében elhunyt Lipics Szimon Kótból. Temetése szeptember 2-án szerdán 17 órakor lesz a kóti temetőben. Hamvait aznap 15 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel.
1: Muravidéki Magyar Rádió. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
0: Két összeállítás a mai terepjáróban. Egy fotográfus emléke, három művészeti ág és több ország kultúrája találkozott Domonkosfán. Az Egy kis mázli című nemzetközi fesztivált idén negyedik alkalommal rendezték meg Schönauer Juli Gyula a II. Világháborúban elhurcolt zsidó fotográfus emlékére. Fticsár Inesz összeállítása következik.
2: Schönauer Juli Gyula Domonkosván élt és dolgozott. Felvételein a környék lakóit, eseményeit és mindennapjait örökítette meg. A II. Világháború idején családjával együtt elhurcolták, fényképeinek egy része azonban fennmaradt. Az ő tiszteletére hozták létre a Bizale Mazel, egy kis mázli fesztivált, amelynek történetéről Katya Csibej Frász szervező nyilatkozott rádiónknak.
3: Z možem Borisom sva se pred 8 leti preselila v vas do Manšovci in srečala nekoga po imenu Mark Kren.
4: A férjemmel, Borisszal 8 évvel ezelőtt költöztünk Domonkosfára, és akkor ismerkedtünk meg Mark Krennel. Ő Sálóciról származik, és igyekezett megmenteni Schönauer fotográfus hagyatékát. Schönauer a II. Világháború áldozata lett, akár csak sok más muravidéki zsidó. A fotográfus Domonkosfáról származott. Mark Kren pedig véletlenül talált rá a fényképeire. Ezután további felvételek után kezdett kutatni, majd gyűjteni kezdte őket. Ha 20 éven keresztül nem foglalkozott volna Schönauer hagyatékának felkutatásával, akkor a fotográfus teljesen kitörlődött volna ennek a vidéknek az emlékezetéből. Kutatásai alapján Mark Kren egy könyvet is kiadott, és nagyon sokat tett azért, hogy Schönauer emléke fennmaradjon. A férjemet és engem már korábban is nagyon érdekelt a zsidó kultúra és a zsidó zene, ezért Markkal közösen úgy döntöttünk, hogy minden évben fesztivált szervezünk a fotográfus emlékére. A fesztivál azóta fokozatosan fejlődött. Kezdetekben csak zenei programjaink voltak, idén viszont a program egy kiállítás megnyitóval, valamint a Ljubljanai Mini Teáter színházi előadásával is kiegészült. A fesztivál keretében a Domonkosfai Porta kiállító termében nyílt meg a Bécsben élő és alkotó Jakob Bararon festőművész kiállítása. A képzőművészeti programot követően este már a zené lett a főszerep. Elsőként a bécsi Baba Jaga lépett színpadra. Az együttes balkáni motivumokat, klezmert, jazzt és modern zenei elemeket ötvöző koncerttel érkezett Domonkosvára. Az estét a 20 éves fennállását ünneplő budapesti cimbali band koncertje zárta. A zenekar muzsikájának középpontjában a cimbalom áll, hangzásvilágában pedig a magyar népzenei hagyományok mellett a balkán zenéje és számos modern műfaj is helyet kap. A zenekar tagjai a koncert előtt mutatkoztak be és meséltek az együttes történetéről, valamint sokszínű zenei világáról.
5: Én Nagy Martin vagyok, a szaxofonos.
6: Farkas Zsolt vagyok, brácsás.
7: Zombor Berce, dob.
5: Major Kinga a hegedűs.
6: Unger Balázs cimbalmos énekes, zenekarvezető. A cimbalom köré épül a zenekar, és annak a egy kicsit a népszerűsítése, megszeretetése az emberekkel. Ez volt annak idején az első, elsődleges dolog, de a én most már inkább azt mondom, hogy hallgassanak élő zenét, meg egy picit olyan zenét, ami a gyökereikből származtatik, tehát mondjuk nem amerikai alapokon nyugszik, hanem kicsit mondjuk talán magyar népzenei, vagy inkább azt mondanám, hogy Kárpát-medencei Balkán alapokon nyugvó zene. Idén vagyunk 20 évesek, úgyhogy jubileum. Persze cserélődtek azért a 20 év alatt a tagok. Én vagyok a fix pont, aki már 20 éve itt vagyok a zenekarba, de mindenkihez azért kötődik egy olyan sztori, ami azért így a 20 év alatt mindenképpen meghatározó volt.
7: Hát ez egy picit régebbre nyúlik vissza, mert hogy talán pont így ez a 20 éves jubileumhoz lehet kötni, mert szerintem pont 20 éve, vagy egy picit több, amikor igazából a Balázs bejött az általános iskolába és megkérdezte, hogy ki szeretne zenét tanulni, és akkor én, mint harmadikos kisgyerek oda mentem hozzá, és így jelentkeztem, hogy hát szeretnék tanulni, és ő nála kezdtem el a zenei tanulmányaimat, és igazából ez egy megtiszteltetés is, hogy most így végül is a mesteremmel játszhatok együtt, és tök jó, hogy most így úgymond idézőjelesen felnőtt fejjel együtt tudunk játszani.
8: És ma milyen repertoárral készültetek?
6: Hát próbálunk kedvezni mindenkinek, egy picit azért a Balkán is előtérbe van helyezve, magyar népzene, saját szerzemények, meg hát a világzene az, ami tényleg a... Igazából a cimbalomnak a, mondhatni, hogy a térképe egészen Csehországtól az égei tengeri szigetvilágig minden megjelenik a zenénkben. De erről igazából Berci, a dobosunk tud többet mesélni, mert ő azért az, aki az egésznek az alapját képzi.
9: Igen, visszacsatolva, hogy nagyon színes repertoárral készültünk a mai napra is. Ugye, ahogy Balázs is említette, ugye a cimbalom természetesen a fő eleme a zenénknek, de próbálunk mindenféle műfajba belekóstolni, ez ugye nekem dobosként is egy nagyon fontos dolog, tehát a jazz is megjelenik, ugye Martin is a jazz világából érkezett, úgyhogy ő is ezt a vonalat próbálja inkább képviselni, de tényleg a rocktól, a funktól, a popos vonalaktól kezdve mindenből csemegézünk kicsit, úgyhogy nagyon színes műsorral készültünk.

0: Ma 20 óra 15 perckor kezdődik a NAFTA Maribor első ligás bajnoki mérkőzés, amelyen a rendőrség fokozott biztonsági intézkedéseket jelentett be a várhatóan nagyobb szurkolói létszám miatt. Göncedit ismerteti a részleteket.
1: A muraszombati rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a Lendvára érkező szurkolók mozgásának figyelemmel követése és a rendezvény helyszínére történő biztonságos belépés, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök felfedése, valamint a közlekedés rendjének fenntartása érdekében van szükség a fokozott intézkedésekre. A rendőrség figyelemmel kíséri és dokumentálja a rendőrségi eljárásokat, valamint a közrend és a köznyugalom esetleges megsértését. Fényképezésre, videózásra és hangfelvétel készítésére szolgáló eszközök segítségével. A technikai eszközöket a rendezvény előtt és alatt, mind a stadionban, mind annak környékén, illetve a város területén fogják használni. A drukkereket a sportszerű szurkolásra kérik. A Telemach első liga táblázatán 6. NAFTA tehát ma este a lista vezetővel csap össze, várhatóan teltház előtt. Hogyan készültek a naftások a mai találkozóra, és milyenek az elvárások? A futballközösség tisztában van azzal, hogy Szlovénia egyik legnagyobb klubja érkezik a NAFTA otthonában kiváló játékosokkal. Az erős ellenfelek automatikusan meghozzák a tüzet. A bizonyítási vágy és a kihívás mérete ilyenkor minden NAFTA játékosból kihozza a maximumot, mondta Gorenc Stankovics.
2: Vemo kakšen klub je Maribor, največji v Sloveniji s odličnimi igralci. In mislim, da motivacije na takih tekmah ne manjka, tako da bo, mislim, da bo tekma naše strani polnega naboja in pa da bomo dali vso energijo.
1: Keresztes Noel szerint, aki hosszabb kihagyás után egy fél időt játszott a hétközben rendezett kupamérkőzésen Csrensócin, a NAFTA a saját begyakorolt stílusára, erősségeire és stratégiájára fog összpontosítani.
3: Szeretnénk a saját játékunkat játszani, és azt gondolom, hogy a Maribornak nem lesz könnyű dolga nálunk hazai pályán Lendván.
1: Az eszéki labdarúgó utánpótlás központban nevelkedett szélső támadó Andrej Micsics, aki idén nyáron igazolt a NAFTA-hoz, hangoztatta. A hétközben végzett edzéseken jól felkészült a csapat, és nem okoznak csalódást.
4: Pripremićemo se jako dobro i nećemo razočarati.
0: Kedves hallgatóink, a vasárnapi terepjáróban Ftichár Ines és Göncedit összeállításait hallották, köszönjük figyelmüket.
5: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
6: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Ha egy igazán különleges helyet kellene mondanom, akkor a Boszorkány szigetet választanám. A hagyomány szerint itt hajtották végre Szeged utolsó boszorkány pereinek ítéleteit a 18. században. Ma azonban egy csendes, természetközeli terület a Tisza partján, ahol remekül lehet sétálni, kerékpározni, vagy egyszerűen csak élvezni a folyó közelségét.
2: Következő adásunkban Borsos Florával Szegedre, a napfény városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

perc múlva 13:30 lesz, mindjárt folytatjuk tovább zenékkel, aztán majd ebben az órában még az ökopercek legutóbbi részét is megismételjük, 2:00 pedig majd a szívküldik indulnak jó másfél órában, aztán 4:00 után lesz egy órás olyan zenei válogatás, ahol néhány előadó duplázni fog, tehát egy-egy előadótól 2 dalt hallgatunk meg, aztán 5:00 után 17:30 tájban majd a zöld zónát ismételjük meg 17:30 körül, a 7 zene száma jön soron, aztán 18:00 után magyar nótákra váltunk majd, hiszen a 7 magyar nótáját választhatják ki hallgatóink, egyben pedig nóta kívánság műsor is lesz egyébként. Úgyhogy mindezt kínálja önöknek a következő órákra a Muravidéki Magyar Rádió. Konkrétan kalendárium nincsen ilyenkor, bár a duplázásban is olyan előadók szerepelnek majd, akik valamilyen módon ezen a héten szerepeltek a kalendáriumban. A mai nappal kapcsolatban azonban egy valamit érdemes megemlíteni. 2000-ben ezt a mai napot, augusztus 30-át az eltűntek világnapjává nyilvánították. Az eltűntek listáján szerepelnek egyrészt azok a személyek, akiknek regisztrálták az eltűnését, de annak semmilyen körülményét nem sikerült felderíteni. Aztán azok, akik bűncselekmény áldozataivá váltak, harmadrészt pedig azok, akiknek természeti katasztrófa vagy valamilyen fegyveres konfliktus során veszett nyomuk. Utóbbiak száma egyébként a legnagyobb. A világ legátfogóbb kereső szolgálatát, a Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottsága működteti. Ennek tagja az első világháború idején létrejött szervezett a Magyar Vöröskereszt Kereső Szolgálata is. Céljuk, hogy segítséget nyújtanak a háborúk, a fegyveres konfliktusok vagy a politikai elnyomás következtében egymástól elszakadt családtagok felkutatásában. Ennyit akkor még az eltűntek világnapjává kapcsolatban. Ez tehát a mai napon van, augusztus 30-án. Na és akkor ennyit prózában, már is jönnek a zenék, nem sokára pedig. Tehát ökopercek ismétlés, ahogy említettem. Maradjanak velünk, kellemes vasárnap délutánt.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Legutóbb arról beszéltünk, hogy ez a nyár egy határvonalat húzott meg, és hogy alapjaiban kell újra gondolnunk, mit tekintünk normálisnak. Most nézzük meg, mit jelent ez a gyakorlatban. De mielőtt belevágnánk a konkrét dolgokba, tegyünk fel néhány kellemetlen kérdést magunknak. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. Próbáljuk meg jelenlegi életünket az utódaink, a gyerekeink szemszögéből 20-30 évvel későbbről nézni. Egy csomó dolog, amit ma teljesen normálisnak tartunk, hirtelen felelőtlennek, sőt, kicsit abszurdnak fog tűnni. Normális, hogy tisztított ivóvízzel öntözzük a pázsitot, vagy töltjük fel a kerti medencét, miközben ugyanabban a hónapban vízkorlátozásról beszélünk. Normális, hogy rövidre nyílt angol pázsitszerű gyepet tartunk fenn az udvaron, ami nyáron minden csepp vizet felszív, csak azért, mert szép zöld. Normális, hogy a világ másik feléről idehozott zöldségeket, gyümölcsöket veszünk a boltban. Normális, hogy a konyhánkban semmi sincs, ami egy váratlan, néhány napos fennakadást kibírna, mert megszoktuk, hogy a bolt mindig ott van nyitva, tele polcokkal. Normális, hogy a házunk úgy van építve, szigetelve, mintha a klíma soha nem változna, miközben mindenki tudja, hogy változik. Ezek nem morális ítéletek akarnak lenni, inkább annak a jele, hogy a szokásaink egy olyan korszakból maradtak ránk, amelyik lassan véget ér. Nézzük végig, mi mindent tehetünk ez ellen. Kezdjük a víznél és az élelmiszernél. Ha most körülnéznek a kertjeikben, vajon van-e olyan felület, ahonnan az esővíz egyszerűen csak lefolyik a csatornába, ahelyett, hogy összegyűjtenék? Az esővízgyűjtés nem luxus, hanem alapvető tartalékolás, és nem csak locsolásra, hanem tudatosan ivóvíztartalék szemlélettel is érdemes rágondolni. A kerti öntözésnél a szórófejes locsolás helyett csepegtető rendszer, mulcsozás és kizárólag napkelte vagy napnyugta idején történő öntözés sokszorosára növeli a víz hatékonyságát. Erről is sokat beszéltünk már. Na és ha már a pázsitnál tartunk, tényleg szükségünk van rövidre nyílt, vízigényes angol gyepre? Vagy megbékélhetünk egy száraz, kavicsos cserjés, szárazságtűrő növényekkel beültetett kertrésszel, ami nyáron is zöld marad, öntözés nélkül? De mi a helyzet azokkal, akiknek nincs kertjük? Egy társasházi lakásból erkélyről nézve mindez távolinak tűnhet, pedig itt is van mit tenni. Az erkélyen elhelyezett kisebb esővízgyűjtő edény cserepes növények öntözésére bőven elég lehet. A zuhanyzás vagy mosogatás közben feleslegesen lefolyó, még tiszta víz egyszerűen felfogható egy vödörben, és felhasználható öntözésre vagy takarításra. Ezt nevezik szürke vízhasznosításnak. És társasházi körülmények között is működik, minden nagyobb átalakítás nélkül. Ha van rá lehetőség, érdemes a közös képviselőnél felvetni egy társasházi esővízgyűjtőrendszer kialakítását, ami a közös kert vagy a virágládák öntözését oldhatja meg. És ha nincs saját kertünk, egy közösségi kert tagsága is jó megoldás lehet. Ez sok településen már elérhető, és pont azt a fajta tudást és tartalékot adja, amiről ma beszélünk. Aztán itt van két dolog, amiről ritkán esik szó, pedig pont ide kívánkozik. A kerti tó és a medence kérdése. Egy jól megtervezett természetes kerti tó, növényzettel, élővilággal nem csak esztétikus, hanem valódi mikroklímát teremt. Csökkenti a környező levegő hőmérsékletét, élőhelyet ad rovaroknak, madaraknak, és szükség esetén akár locsolásra is felhasználható belőle a víz. A hagyományos, klórozott úszómedence viszont ennek szinte az ellentéte. Rengeteg vizet igényel a feltöltéshez, folyamatosan párolog, vegyszereket kell hozzáadni, és a szezon végén le kell engedni. Létezik viszont egy köztes megoldás, amiről érdemes tudni. Az úgynevezett természetes fürdőtó, ahol nincs klór, hanem egy külön növényzónás, sásos, nádasos rész tartja tisztán a vizet, pontosan úgy, ahogyan egy kerti tóban a természet is megoldja ugyanezt. Persze felmerül egy még alapvetőbb kérdés. Ha valaki most gondolkodik egy nagyobb kerti beruházáson, biztos, hogy a medence a legjobb választás? Egy föld alatti víztartály, ami az esővizet gyűjti össze nagy mennyiségben, sokkal többet ér. egész évben használható locsolásra, vészhelyzet esetén tartalék vízforrás, és nem igényel folyamatos vegyszerezést vagy cserét. Ez persze nem annyira látványos, mint egy csillogó medence, de éppen ez a fajta gondolkodás az, amire most szükségünk lenne. A hasznosság a látvány elé kerül. Másik fontos témánk az élelmiszerek. Ha a Kárpát-medence éghajlata egyre inkább a mediterrán térségekére hasonlít, miért is ragaszkodunk olyan növényekhez, amelyek egyre nehezebben bírják a nyarainkat? A füge, a gránátalma és sok más korábban egzotikusnak számító gyümölcs viszont egyre inkább megterem nálunk. Érdemes velük kísérletezni. A zöldség és gyümölcs tartósításáról, a befőzésről, aszalásról, fagyasztásról korábbi adásainkban már részletesen beszéltünk. De mi a helyzet a többi alapélelmiszerrel? Gondoltak már arra, hogy a liszt, amit a konyha szekrényben tartunk, hónapokon belül megromolhat, dohosodhat, ha nem megfelelően van tárolva? Hűvös, száraz, légmentesen zárható edényben sokkal tovább eláll, és aki komolyabban gondolkodik tartalékolásban, annak érdemes inkább a gabonát, a búzát, a rozsot tárolni szemesen, nem lisztként, mert az szinte korlátlan ideig eláll. Ehhez pedig egy házi, akár kézihajtású malom is elég, amivel frissen őrölhetünk lisztet, amikor szükségünk van rá. A hús esetében a legrégebbi módszerek ma is működnek. A füstölés, a sózás és a szárítás mind olyan eljárások, melyek hűtés nélkül is biztonságosan tartósítanak. Az éléskamrában ezen kívül érdemes lehet tartani szárított ételeket, levesporokat, tartós tésztát, rizst, hüvelyeseket, olajat, sót, cukrot. Ezek mind hónapokig, akár évekig eltarthatók, és pont azok az alapanyagok, melyekből egy hosszabb fennakadás idején is lehet főzni. A kovászos kenyér jóval tovább eláll, mint az élesztős. De a legegyszerűbb megoldás, ha van otthon liszt, kovász vagy élesztő, és tudjuk, hogyan kell magunknak megsütni. Ez olyan alaptudás, ami generációkon át magától értetődő volt. És most bizony újra azzá válhat. Következő adásunkban megyünk tovább, hiszen van még bőven tennivalónk a felkészüléshez. Addig is jó ökosodást kívánok mindenkinek!

Augusztus 30-a van, vasárnap délután 2 óra a pontos idő. Itt az MMR-en a szívküldik indulnak már is a mai délutánon 1:45 szólnak körülbelül. Mindenkinek jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánunk!

Lentibe szól a mai első jó kívánság. Molnár Sándornak nagyon boldog szülinapot kíván, jó egészségben és sok boldogságban édesanyja Vali.

Molnár Sándort köszöntik a következő dallal is Lentiben. Nagyon boldog születésnapot kíván Lívia, Ernő és családja.

Molnár Sándornak születésnapja alkalmából sok boldogságot, jó egészséget és minden elképzelhető jót kívánnak Lívia, Dezső, Móni és Attila a szomszéd.

A következő dalt Jónás Árpádnak és feleségének, Marikának küldik Bajánsenyére. 50. házassági évfordulójuk alkalmából hosszú, boldog életet kíván lányuk Zsanett családjával.

Mihály Ferencet Őri Szent Péteren születésnapja alkalmából köszönti szerető párja Andi, kisfia Bence és kislánya Zsófi. Kívánják, hogy legyen mindig jókedvű és vidám.

Ugyancsak Mihály Ferencet köszönti a következő dal. Korminak nagyon sok boldog születésnapot kíván, és nyugdíjba vonulása alkalmából köszönti sok szeretettel édesanyja.

megszületik, mert a kisgyerek egyszer felnő, s talán sikerül, hogy a könnyeket nevetésé, a gyűlöletet szeretetté, és az ellenségeket barátokká.

Mihály Ferenc Korminak gratulálnak a nyugdíjba vonulásához a következő dallal. Ne feledd, a kályha, kemence és a vasárnapi foci mind megvár. Üzeni Andi, Bencus és Zsófika, akik sok boldog évet és rengeteg sok pihenést kívánnak.

Horváth Istvánnénak szól a zenés üdvözlet Baján Senyére. Legkedvesebb sógornőjét köszönti ezzel a dallal Andi, és köszöni, hogy mindig segít neki.

Absurdra szól a következő jó kívánság, amely Magyar Erikát köszönti. Névnapja alkalmából küldi a dalt, és sok boldogságot kíván neki, aki szereti.

Magyar Erikának Súrdon névnapja alkalmából szívből gratulálnak, sok-sok puszit küldenek, lánya Nóri, veje Joci, unokái Rebi és Bogi.

Ifjabb Dénes Miklósnak szól a következő jó kívánság. 60. születésnapja alkalmából jó egészséget és hosszú boldog életet kíván felesége Zsuzsa.

Ifjabb Dénes Miklóst köszöntik a következő dallal is. 60. születésnapja alkalmából jó egészséget és hosszú boldog életet kíván Magdus Miskolcról.

Vasvárra küldik a következő zenés üdvözletet. Szabó Csabának születésnapja és nyugdíjba vonulása alkalmából nagyon sok boldogságot, jó egészséget és hosszú életet kíván fia Dávid.

Szabó Csabának Vasváron nagyon boldog születésnapot, jó egészséget, hosszú, boldog, nyugdíjas éveket kívánnak, sok pihenést, vidám napokat és rengeteg szép közös élményt. Szeretettel Passi, Manu és Nolan.

Születésnapja és nyugdíjba vonulása alkalmából ismét Szabó Csabát köszöntik Vasváron. Nagyon sok boldogságot és hosszú életet, és még nagyon sok boldog évet kíván neki Márta, aki nagyon szereti és mindig mellette lesz.

Franek Erikának Zalabaksára névnapja alkalmából küldi a dalt Húga Ági Hernyékről, aki millió puszit küld és sok boldogságot kíván.

0: Fejős Erikát Zala Baksán névnapja alkalmából köszönti a következő dallal, és millió puszit küld Ági Hernyékről.
1: A mai nap mindenki csak szépet kívánjon. Megkérem az Istent, örökké megáldjon. Szebb ajándékot most úgysem adhatok. Ezzel a dallal kívánok boldog névnapot.

Szombathelyre szól a következő zenés üdvözlet. Herceg Ibolyát és Tóth Mihályt 40. házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel köszönti Ádám, Balázs és az egész család.

Hegyi Imrénének küldik a következő dalt Kondorfára. Névnapja alkalmából erőt, egészséget, sok boldogságot és minden elképzelhető jót kíván szerető családja.

Hajduné Dénes Erikát köszöntik Csesztregen. Névnapja alkalmából sok boldogságot és hosszú életet kíván lánya Csilla Budapestről. Ugyanezzel a dallal köszönti Erikát, sok boldogságot és jó egészséget kíván Dorottya és családja Svájcból.

0: Hajduné Dénes Erikának Csesztregen névnapja alkalmából sok boldogságot kíván húga Melinda Veszprémből.
1: Reggel szólt a rádió, vártam minden hallgató, mit mond a hírolvasó. Azt, hogy tart a tűzszünet.

Hajduné Dénes Erikát köszöntik Csesztregen. Névnapja alkalmából sok boldogságot és jó egészséget kíván Sanyi Letenyéről.

Hajduné Dénes Erikának, drága lányának sok boldogságot kíván névnapja alkalmából édesanyja Katalin Letenyéről.

Dobos Marikának és Pálnak Sziget-Szent Miklósra 54. házassági évfordulójuk alkalmából gratulál az egész család és Ábrahám László. Dobos Pálnak 80. születésnapjára is szól a dal.

Dobos Marikát és Pált köszöntik házassági évfordulójuk alkalmából. Szívből gratulál az évfordulóhoz Tibor és Tamás.

Németh Gyulánénak szól a jó kívánság Novára. Szeretettel köszöntik 85. születésnapján, és kívánják, hogy még nagyon sok évet tölthessenek együtt. Lánya Irén és veje Laci.

0: Három perccel múlt el 3:44, a Szívküldik szóltak az imént itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Bízunk benne, hogy mindenkinek kellemesen teltek az elmúlt órák, és akkor maradjanak velünk a folytatásban is, hogyha van lehetőségük és kedvük rádiózni, hiszen megyünk tovább még sok-sok zenével. 4 óra után lesz majd egy összeállításunk, korábban szoktunk néha duplázni, egy előadótól 2-2 dalt szoktunk meghallgatni, ez lesz 4 óra után is, számítunk figyelmükre.
1: MMR.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Ha egy igazán különleges helyet kellene mondanom, akkor a Boszorkányszigetet választanám. A hagyomány szerint itt hajtották végre Szeged utolsó boszorkánypereinek ítéleteit a 18. században. Ma azonban egy csendes, természetközeli terület a Tisza partján, ahol remekül lehet sétálni, kerékpározni, vagy egyszerűen csak élvezni a folyó közelségét.
2: Következő adásunkban Borsos Florával Szegedre, a napfény városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor. Are you coming to the tree?

Elé visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

Vasárnap délután van, önök a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Valamikor régebben szoktunk duplázni, amely annyit jelent, hogy egy-egy kiválasztott előadó két dallal szerepel itt az MMR műsorában. Most a következő percekben is erre kerül sor, kettesével mondom majd az előadókat, akik nem mások, mint akik ezen a héten szerepeltek valamilyen módon a kalendáriumban. 1958. augusztus 29-én született Michael Jackson, amerikai táncos, koreográfus, énekes és színész. Jacksont csodagyerekként reklámozták, de képességei hosszabb távon is kiállták az idő próbáját. Mindjárt ő következik két dallal. Aztán jön majd Zárai Márta énekesnő, aki férjével, Vámosi Jánossal a magyar könnyűzene egyik jelentős alakja volt. Ő 1926-ban született, augusztus 28-án. Tőle is két dalt hallgatunk meg mindjárt.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Ülök a szobámban, búsan egyedül, és a fájó múltra gondolok. Odakünn az utcán, lassan fény dereng, és az órán pereg a homok.

0: míg megtaláltuk egymásban a jót, a tisztelni valót.
1: Egy akarat összetartott minket, egy akarat,
0: hogy helyünk legyen nekünk is a nap alatt, és élvezhessük mindazt, ami jó, és szeretni való.
2: Hát így vagyunk.

0: több lett ez, mint hétköznapi érzelem.
1: Egy szövetség, mely átvezet az életen, és bármi baj van, fel nem mondható,
2: csak őrizni való.
1: Hát így vagyunk.

0: Még mindig augusztus 28-ánál van nyitva a naptárunk. 1965-ben született Shania Twain, a country zene egyik királynője, és szintén ezen a napon 1982-ben látta meg a napvilágot Leanne Rimes, amerikai énekes és színésznő. Tőlük is két-két dalt hallgatunk meg.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: 1981. augusztus 27-én született Kardos Horváth János zenész, a Kaukázus együttes frontembere. Vele megyünk mindjárt tovább. Aztán pedig a nigériai születésű svéd énekes és zeneproducer Dr. Ábán következik.
1: Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás. Többé csak még egyszer együtt vagyunk,

1987. augusztus 26-án született Amy MacDonald skót származású énekesnő. Tőle is két dalt hallgatunk meg mindjárt, aztán pedig következik az ezen a héten távozott, augusztus 25-én meghalt Dolly Parton Emmy és többszörös Grammy-díjas amerikai country és pop énekesnő, dalszerző, színésznő, író és filantróp. Hamarosan rá is emlékezünk.

A folytatásban Jean-Michel Jarre francia zeneszerző következik, aki 1948. augusztus 24-én született. 1958 óta zongorázik és gitározik, pályafutását párizsi rock együttesek gitárosaként kezdte. Az elektronikus zenével az 1960-as évek végétől foglalkozik. 1971-ben a legfiatalabb szerző volt, akinek bemutatták operáját. Reklám, film és balettzenéket, valamint táncdalokat ír. 1979-ben 1 millió néző előtt játszott a párizsi Concorde téren, 1981-ben a kínai nagyfal tövében, 1989-ben Londonban egy lézershow koncerten 120 000 néző előtt szerepelt. Nálunk is ő következik, kellemes időtöltés!

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit! Az Egyesült Államok nyugati részén a nyári hőség már régóta mindennapok része, ezért több város évek óta olyan megoldásokkal kísérletezik, amelyek élhetőbbé tehetik a forró utcákat. Bár egyik módszer sem csodaszer, a kutatók szerint a fák, a zöldtetők, a hőt visszaverő tetők és a világos burkolat együttes alkalmazása már érezhetően mérsékelheti a városi hőség hatásait. A sötét beton és aszfalt felületek egész nap elnyelik a napsugárzás hőjét, majd éjszaka lassan visszasugározzák azt. Ezért a nagyvárosok akár 11 Celsius fokkal is melegebbek lehetnek, mint a környező vidéki területek. Ezt nevezik városi hősziget hatásnak. A beavatkozásokra nagy szükség van, hiszen az Egyesült Államok lakosságának mintegy 80%-a városi környezetben él, mondta Stephen Lehman, a Nevadai Egyetem munkatársa, aki szerint a megoldások már régóta ismertek. A valódi kihívást inkább az jelenti, hogy a városok milyen gyorsan és milyen mértékben vezetik be őket. Úgy véli, ma még nincs olyan amerikai város, amely minden szempontból mintának tekinthető, ugyanakkor egyre több helyen látszik a szemléletváltás, és sorra jelennek meg azok a fejlesztések, amelyek hosszabb távon csökkenthetik a hőség hatásait. A szakemberek szerint a hőség elleni egyik leghatékonyabb és legolcsóbb megoldás továbbra is a fák ültetése. Az árnyék mellett a pároloktatásnak köszönhetően a városi erdők átlagosan 1,6 Celsius fokkal hűvösebbek, mint a fák nélküli területek. Nem véletlen, hogy egyre több amerikai város indít nagyszabású zöldítési programokat. Austin város vezetésének például az a célja, hogy 2050-re a város területének felét lombkorona fedje. Phoenixben, amelyet gyakran az Egyesült Államok legforró városának neveznek, majdnem $1,5 millió fordítanak 1800 új fa ültetésére, hogy árnyékos, hűvösebb, gyalogos és kerékpáros útvonalakat hozzanak létre. A szárazabb térségekben azonban a vízhiány komoly akadály, és emiatt a fák életben maradása is nagyon változó. Tucsonban például a városvezetés $2,000 támogatja az esővízgyűjtő rendszerek kiépítését, hogy a lakók az összegyűjtött csapadékvizet a fák és zöld területek öntözésére használhassák. A program kamatmentes hiteleket, támogatásokat és spanyol nyelvű képzéseket is kínál a hátrányos helyzetű közösségeknek. Az amerikai városokban ma már nem csak az egyre több növény jelenthet megoldást, hanem a városok magukat, az épületeket is igyekeznek hűteni. Los Angeles már 2013-ban elsőként írta elő, hogy minden új lakóépület hőt visszaverő úgynevezett hűvös tetőt kapjon. Azóta ezt az előírást már nem csak az újonnan épült lakóházakra vonatkoztatják, hanem a felújításoknál is előírás. A módszer egyáltalán nem új. A mediterrán térségben és Észak-Afrikában évszázadok óta meszelik fehérre a házakat, hogy azok kevésbé melegedjenek fel a tűző napon. Ma már a kutatók olyan speciális bevonatokat fejlesztenek, amelyek nem csak a tetőkön, hanem a homlokzatokon is csökkentik a felmelegedést. Egy világos, pláne fehér tető a napsugárzás 80%-át képes visszaverni. Nyári délutánokon akár 31 fokkal is hűvösebb maradhat egy hagyományos sötét tetőnél. New Yorkban már csaknem 1 millió négyzetméternyi tetőt vontak be világos, hővisszaverő bevonattal, amely a nagy épületek belső hőmérsékletét akár 30%-kal is csökkentheti. Egy másik, egyre népszerűbb megoldás a zöld tető. San Franciscóban például az építési szabályokban is már előnyben részesítik azokat, ahol a növényzettel fedett tetőkön a növények pároloktatása hűti a levegőt, miközben az épületet is védi a túlmelegedéstől, írja a BBC. Nem csak a házak, hanem az utak is hozzájárulnak a városok felmelegedéséhez. Los Angeles ezért több helyen világos, hőt visszaverő bevonattal festi le az utcákat és a járdákat. A megoldásnak persze vannak hátrányai is. A város által használt bevonat mérföldenként $40,000 kerül, és körülbelül 7 évig tartós. Ráadásul, ahogy Lehman megjegyzi, a fehér utak nem maradnak sokáig igazán fehérek. A cél azonban az, hogy a burkolatok nappal kevesebb hőt nyeljenek el, így estére se sugározzák vissza azt. A világos burkolatok valóban hűvösebbek maradnak, de nem csoda fegyverek. Egy Phoenixi vizsgálat szerint a speciális bevonattal ellátott útburkolat felszíne 5,5 fokkal volt hűvösebb a hagyományos aszfaltnál, ugyanakkor másfél méteres magasságban a levegőhőmérséklete mindössze 0,16 Celsius fokkal csökkent. A kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy a világos felületek több napsugárzást vernek vissza, ami bizonyos helyzetekben növelheti a sugárzó hőérzetet a gyalogosok számára. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy az sem mindegy, mennyire hűl le a város napnyugta után. A hűvösebb éjszakákon egészségesebben lehet aludni, míg a tartósan meleg éjszakák növelik a hőhullámok egészségügyi kockázatait. A városi hősziget hatás ráadásul sokszor éppen éjszaka a legerőteljesebb, amikor a nappal felmelegedett beton és aszfalt lassan visszasugározza az eltárolt hőt. A városi hősziget hatás természetesen nem csak Amerikát érinti, hanem a többi kontinenst is. Kedves hallgatóink, mára ennyi, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: A hét magyar nótája.

segít itt se a mámor, sem pedig a sírás. Ezt az elrontott életem

meghallgattuk a hét magyar nótáját, 6 óra után pedig a hét magyar nótájának a kiválasztása következik, most már a következő hétre vonatkozóan persze. Van 3 javaslatunk, meghallgatjuk a nótákat, aztán várjuk a szavazatokat, és természetesen nóta kívánság műsor is lesz, úgyhogy tartsanak velünk, számítunk figyelmükre és közreműködésükre, és természetesen elsőként Barabás Sándor énekel, a nóta címe Megkötöm lovamat.

0: Bessenyei Ferenc után Lovai László felvétele szól Állabál címmel.
1: Állabál a nagy kocsmában, szól a nóta egyfolytában, legény húzatja, leány.

0: Meghallgattuk a nótákat, már érkezett is szavazat az első dalra, szavaz Máté Zalabaksáról. Ez volt a Megkötöm lovamat című nóta, és a Csak egy kislány van a világon ezt a nótát szeretné meghallgatni, majd következni fog a sorban. Van telefonálunk kettő is, köszöntöm egyiküket, haló!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Magdolna vagyok, Rintiből.
0: Igen.
1: Szeretném szavazni az elsőre.
0: Igen.
1: És szeretném kérni Piros Pünkösd napján imádkoztam érted című dalt.
0: Piros Pünkösd napján. Rendben van, Magdolna, következni fog, majd maradjon velünk.
1: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok, viszont hallásra.
0: Minden jót önnek is, viszont hallásra. Haló, haló.
2: Szia, Timi, Anita vagyok, Ormánlakról.
0: Tessék, szia.
2: Szeretnék az elsőre szavazni.
0: Rendben van.
2: És szeretném kérni Barabás Sándortól Valahol egy kis faluban.
0: Barabás Sándor, Valahol egy kis faluban. Jó, felírtam, meg lesz ez is
2: nagyon
0: majd.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm szépen, hogy hívtál. Minden jót neked.
2: Neked
0: szia.
2: Neked is, szia.
3: Halló.
0: Na, ki lesz a következő? Halló.
3: Üdvözlöm, drága Tíme, a Németné Klári vagyok Zalaegerszegről.
0: Tessék.
3: Nekem a második dal tetszett.
0: Rendben van.
3: És akkor kérem szépen Vándorfelhők fenn az égen, Tarnai kis Lászlótól.
0: Jó, Vándorfelhők fenn az égen. Rendben van.
3: Nagyon szépen köszönöm, és minden jót a stúdióba és a hallgatóknak.
0: Köszönjük szépen. Minden jót, Klári. Puskás Sándor lesz egyébként az előadó, közben Gorán Sukta. Jó, akkor ez is megvan. Van-e telefonálunk még? Közben nézem, hogy írtak-e a hallgatók. Igen, Mátéjét mondtam már természetesen, de jött itt még szavazat Ábrahám Lászlótól, az első nótára szavaz Tiborral. Dóri József két kis aranykarikának ezt a dalt is megkeressük. Két kis aranykarikának. Jól van, telefonálunk van? Van kettő, akkor velük megyünk tovább. Haló?
4: Jó napot kívánok, kedves Csimea!
0: Üdvözlöm, tessék, Mária!
4: Én Mária vagyok, és szeretnék a másodikra szavazni.
0: Rendben van, felírtam, kívánság.
4: Köszönöm szépen, én szeretnék Marosmenti fenyveserdő.
0: Marosmenti fenyveserdő aljában. Rendben. Igen. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm, kedvesek voltak, minden jót a viszonthallásra.
0: Minden jókat önnek is, Mária, viszonthallásra. Ki lesz a következő? Haló?
5: Jó napot kívánok, Tíme, a Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Tessék.
5: Az első nótára szeretnék szavazni.
0: Igen.
5: És nótát pedig szeretném kérni, elnézem a naplementét a Balaton partján.
0: Elnézem a naplementét. Jó, felírtam.
5: Köszönöm szépen, és további szép napot kívánok.
0: Minden legjobbakat önnek is, viszont hallásra.
5: Köszönöm, viszont hallás.
0: Ki lesz a következő? Haló?
6: Jó kormkább estémel, én Béla vagyok Gutorföldéről.
0: Tessék.
6: Ketten szavaznánk a harmadik nótára.
0: Ketten az állabára.
6: Igen.
0: Jól van? Kívánság?
6: És valaki úgy elment az én életemből, többé sose látom Tarnai kis László előadásában. Valaki úgy elment az én életemből, többé sose látom Tarnai kis László.
0: Hát, ez a címe neki?
6: Igen.
0: Kis László, felírtam mindent. Közben meg, igen, megvan. Jól van? Meg lesz, Béla, meg lesz, maradjanak
6: igen,
0: velünk.
6: Olyat nem kérek, ami nincs meg az MMR-en, vagy nem hallottam.
0: Jó, nagyon-nagyon rendes öntől, köszönjük szépen. Így nekünk is könnyebb.
6: Rendesek, hogy kihallották nekünk. Köszönjük, mert lejátszak. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
6: Jó napot kívánok.
0: Jó napot, meg jó estét mindenkinek.
6: Jó estét.
0: Viszont hallásra.
6: Gyakorlom.
0: Haló.
7: Haló.
0: Üdvözlet.
7: Kedvi Csókolom, Weisinger Józsajó Csurgóról.
0: Tessék.
7: Szeretném szavazni a másodikra.
0: Igenis.
7: És szeretném meghallgatni Egy rózsaszál szebben beszél. Azt hiszem, a Simándi József fényesült.
0: Egy rózsaszál szebben beszél. Jó, valakitől meg lesz, mert megvan a nóta, úgyhogy igen. Jövünk majd vele, József maradjon
7: köszönöm
0: velünk.
7: Szépen.
0: Én is köszönöm. A legjobbakat önnek is, viszont hallásra. Van még valaki? Haló?
8: Szép üdvözleti még én önnek, és a Goránok a stúdióban, külön az ön családjának, és a Gorán családjának. Én is az elsőre szavaznak.
0: Igen.
8: Nótát pedig kérném, messze van a kicsi falum.
0: Messze van A kicsi falum. Illi, köszönöm szépen, hogy telefonált.
8: És nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottak a viszonthallásra.
0: Minden jókat, köszönöm. Viszonthallásra. Haló, van-e még valaki? Nincsen? Jó, akkor mondok innen egyet. Márta írt nekünk, aki Zolival szeretne szavazni az első nótára, tehát két szavazat. És amit kérnek, Szalai László, halkan pengesd ezt a csárdást, írják. Úgyhogy ezt is akkor felírjuk a sorba. Halkan pengesd ezt a csárdást, jól van. Na, azt mondja, hogy van-e valaki a vonalban, ne kell sokat várnia. Haló?
9: Szia, Tímeó. Szeretnék szavazni a másodikra.
0: Másodikra, igen.
9: Jó. Kívánságom meg volna, messze van a kicsim falunk. Tudom, már Illi néni kérte.
0: Jó. Akkor ugyanaz lesz, jó?
9: Jó, köszönöm
0: szépen. Szólni fog majd. Minden jót, viszont hallásra. Szólni fog majd, a messze van a kicsi falon, meg a többi is persze. Van-e telefonálunk?
10: Halló?
0: Tessék.
10: Banán. Szervusz, Tímeacka.
0: Tessék.
10: Szavazok a másodikra.
0: Második, besenyelj.
10: Kisasszonynapjára elmennek a fecskék. Ezt szeretném kérni, és adom a betét, és köszönöm szépen.
0: Napjára. Jól van.
11: Halló, szia Tímea.
0: Szerbusz.
11: Én szeretnék szavazni a másodikra.
0: Második, igen.
11: És a Balaton tükrén Táncot jár a szél című nótát szeretném meghallgatni.
0: Balaton tükrén Táncot jár a szél.
11: A szél.
0: Jó, felírtam, jó? Köszönöm szépen. No, akkor lássuk, hogy hogyan állunk itt időben. Van-e még idő fogadni telefont? Van. És van-e telefonáló? Halló?
12: Igen, van ám.
0: Üdvözlöm. Tessék, Valéria.
12: Jó estét kívánok.
0: Önnek
12: vagy
0: is.
12: Jó nap, a fene tudja.
0: Mindegy. Igen.
12: Gyermekemmel ketten a harmadikra szeretnénk szavazni.
0: Jól van, áll a bál. Kívánság?
12: Ha beleférek még, akkor piros alma csüng az ágon.
0: Piros alma csüng az ágon, beszorítjuk valahogyan.
12: Amit a szarvasok le nem ettek.
0: Így van, mert ugye kell az alma, meg a vitamin, jön majd az ősz.
12: Igen, bizony.
0: Rendben van. Köszönöm szépen, Valéria.
12: Minden szépet, jót kívánok.
0: Én is. Köszönöm, hogy telefonált. Viszonthallásra.
12: Viszonthallásra.
0: No, köszöntöm a következő telefonálót.
13: Halló?
0: Üdvözlet, tessék.
13: Jó estét kívánok, kedves Tímea. Én Edith vagyok, Sőtről.
0: Igen.
13: Szavaznék a harmadikra.
0: Igen.
13: És szeretném kérni a nótát, ha megvan Szőlősi emesétől, hogy elkerülsz, mert szegény vagyok.
0: Hát, hogy tőle van-e, azt nem tudom, mindjárt megnézzük.
13: Hát teljesen mindegy, hogy ki lesz, de őtől hallottam.
0: Jó, elkerülsz, mert szegény vagyok.
13: Igen.
0: Jó, hát valakitől lesz majd, jó?
13: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon békés, nyugodt estét kívánok, minden jó.
0: Köszönjük szépen, Edith, a hívását, minden jót önnek is, meg minden jót mindenki másnak is, mert hogy ennyi időnk volt. Betelik az óra a kívánságokkal, közben csak rápillantok, hogy jött-e még szavazat, mert hogy azt azért be tudjuk számítani. Nincsen újabb, úgyhogy eredmény hirdetés, hát az első lett az első, a második, a harmadik, meg a harmadik, úgyhogy a következő hét magyar nótája, Barabás Sándortól a Megkötöm lovamat című nóta, meghallgatjuk majd a következő hét folyamán többször is természetesen, most megjönnek azok a dalok, amiket önök kértek, vagy meghallgatjuk azt is, amelyik nyert, igen, azt is meghallgatjuk, na akkor következik Barabás Sándor, és egyéb magyar nóták, jó szórakozást mindenkinek!
14: A hét magyar nótája.

halkan csendben, a szívem nehogy megrepedjen. Asszony népség, csalfa népség, csapod át a legény szívéhez. Hódítgatja, csábítgatja, azután szavaz.

Két perc múlva lesz este 7 óra, már a véget ér a vezetett műsorrész itt az MMR-en. 7 óra után lesz majd esti mese, aztán az ismeretlen ismerős mai részét ismételjük meg. 20 órától a terepjárót, 21 óra után pedig a csodálatos világunk legutóbbi részét. A Gyatlov rejtéről hallhatnak ebben majd néhány percben. Aztán zenék a folytatásban és holnap reggel a szokott időben. A reggeli csapat majd várja önöket, mi mára búcsúzunk. Király Boglárka válogatta a zenéket, Györkös Gorán volt a hangtechnikus és Donner Tímé a műsorvezető. Szép estét mindenkinek, meg jó pihenést, minden jót a legközelebbi viszonthallásig.

0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.

0: Budapesti Magyar Rádióban.
1: Benedek Elek, a macska. Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl volt, volt egyszer egy leány. Ennek a leánynak nem volt sem apja, sem anyja, egyedül lakott egy házban a macskával. Egyszer kalácsot süt a leány, s amint falatoznék, hozzá dörgülődzik a macska, s kéri. Adj nekem egy kis kalácsot! Rákiáltott a leány. Sitz, takarodj, hát nem neked való a kalács! Macska elszaladt, de csak egy kicsi idő múlva visszatért. A leányhoz dörgülődzött, s kérte szépen. Adj nekem egy kis kalácsot! De a leány megint rákiáltott. Sitz, takarodj a szemem elől, nem neked való a kalács! Na jól van, elszalad a szegény macska, lefekszik a kemence patka alá, s ott dorombol nagy szomorúan. A közben beesteledik, s hát az ajtón zörget valaki erősen. És be is kiált az a valaki. Nyisd ki, leány, az ajtót, mert ha nem nyitod, betöröm, s úgy is elviszlek. Hát ugyan bizony, mit gondoltok, hát ki lehetett ez a valaki? Hát az ördög volt az, aki a leányt szerette volna feleségül venni. Mert úgy tudjátok meg, olyan szép volt ez a leány, de olyan szép, hogy nem akadt párja hét puszta határban. Jaj, jaj, édes Istenem, megijedt a leány, hát nem tudta, hová legyen, hová rejtőzzék el. Sírva, réva kérte a macskát. Jaj, cicuskám, micurkám, hát segíts rajtam, mondta a macska. Te sem adtál kalácsot, én sem adok tanácsot. Közben az ördög elment, de egy óra sem telt belé, visszajött, s még erősebben kezdett zörgetni az ajtón. Hát bekiáltott másodszor is. Nyisd ki az ajtót, leány, mert ha nem nyitod, betöröm, s úgy is elviszlek. Még jobban megijedett a leány. Sírva réva kérte a macskát. Cícuskám, macurkám, adj nekem jó tanácsot, akkor én is adok jó meleg kalácsot, mondta a macska. Amikor kértelek, nem adtál kalácsot, most már hiába kérsz, nem adok tanácsot. Ez alatt az ördög csak zörgetett az ajtón, aztán egyszer, puff, betörte, fogta a leány, s elvitte. Hát, ha a leány csúnya lett volna, az ördög nem szerette volna. Ha kalácsot nem sütött volna, a macska meg nem kívánta volna. Ha a macskának adott volna kalácsot, a macska a leánynak adott volna tanácsot. És akkor az én mesém is másképp történt volna. Itt a vége, fuss el véle!
0: Itt a vége, fuss el véle! Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
6: Ismeretlen ismerős.

0: Jó napot kívánok, tisztelt hallgatóink, az augusztusi hónap utolsó vasárnapjának délelőttjén. Ritkán adatott az, hogy egy műsor keretében három szemét is vendégül lássunk, de a mai ismeretlen ismerős ilyen lesz. Volt ugyanis egy vágta, volt egy muravidéki vágta. Sok szeretettel köszöntöm stúdiónkban a muravidéki vágta győztesét, Béró Józsefet, a második helyezettet, Horváth Józsefet, és a harmadik helyezettet, Sós Sebastiánt. Tehát a lovak királyi szeretet egyesíti mindhármunkat. Ki, mikor, hogyan került kapcsolatba a lovakkal, a lótenyésztéssel? Talán most itt a jobb oldalamon kezdem, Béró József.
1: Hát én 1992-ben, akkor apám megvalósította a kívánságomat, hogy hosszú éveken át volt nekem a kívánságom, hogy én lót szeretnék. Aztán akkor nem volt helyenk se semmit, és akkor csináltunk egy kis istállót, aztán 92-ben akkor megvettük az első lovankat. Ez egy amerikai ügető volt, de én nekem ez a ló tetszett, talán azért is, mert sportló volt, és nem volt annyira nyugodt, mert izgalmasabb volt vele a lovaglás.
0: Amikor valaki lóvásárlásra szánja el magát, mik azok az alapvető dolgok, vagy minek alapján dönt mondjuk egy ló mellett?
1: Hát körülbelül kell tudni az ember, mit szeret, de akkor lehet eldönteni, mikor az ember meglássa, hogy pontosan ez a ló kell én nekem. Ezt képzeltem el, ezt tetszik, ennek kell lenni.
0: Sebastián, valahol hallottam, hogy 7 éves korában került már kapcsolatba lovakkal?
2: Úgy van. Gyakorlatilag nem is az én, hanem szüleim döntése volt, hogy lovakat hozunk. Ugye én 7 éves voltam, amikor apám keresztapámtól megvásárolta az első lovankat, ez egy fehér lipicai, ilyen 15 év körüli kanca volt. Akkor még dédőre apám élt, ugye egész életében lovakkal foglalkozott, jártas volt a lótenyésztésben, és 7 évesen engemet egy alkalommal felültetett a lóhátára, aztán gyeplőt a kezembe adta, és mentem a lóval. Azután apámmal is jártam ki lovagolni, és így megszerettem eztent az életmódot. Szóval ez a lótenyésztés, ez nem csak egy hobbi, ez szinte egy életmódnak számítható ezután nekem.
0: Horváth József?
3: Nálam egy kicsit későn jöttek a dolgok, szóval én nekem inkább benne volt a véremben az, hogy ló a közeletembe kell, hogy valamikor legyen az életemben, de igazából ezelőtt 4-5 éve kezdtem úgy komolyabban fölfigyelni a lovakra, az állatokra, de nagyapámnak mindig voltak lovai, szóval ezek a munkás lovak, a muraközi fajták, amivel megművelték a földeket, nem voltak traktorok. Apám még félhagyták a lótartást, és valahogy még mindig a véremben maradt az, hogy volt lovunk, és szeretem ezt az állatot, és szeretek a közelükben lenni. És akkor ezelőtt 5 éve a családommal, a gyerekeknek vettünk egy pónilovat, aztán lassan itt a kollégákkal, főleg a nyertesünkkel, Virőskával elkezdtünk így lovagolni, ráültem, mentem bátran, aztán meg is tanultam lovagolni. És most már lassan teljesen beleértem magam, és nem is tudom elképzelni az életemet ló nélkül, mert a ló mellett pihenek, a ló mellett pihenem ki magat. A ló az egy terápia állat, azt tudni kell, és az ember mellette igazából kipiheni magát a mindennapi stressztől. De azt még elfelejtettem mondani, hogy a lószeretet, én már kiskoromban mindig arról álmodoztam, én nagyon szerettem a western filmeket, hogy még az általános iskolában lóval megyek, az volt a legnagyobb, ez ilyen folyamatos álom, hogy lóval megyek iskolába, és ott kikötöm, és úgy megyek be a tanterembe.
0: Hát ez érdekes lett volna.
3: Igen,
0: vagyis
3: igen.
0: Talán manapság
3: csak ez
0: is.
3: Nem valósult meg sajnos.
0: De egy termetét nézve, az állat termetét egy hatalmas állat. Na jó, vannak ugye kisebbek, nagyobbak. Én úgy gondolom, hogy az emberek többsége úgy kicsit azért visszafogottan tekint feléjük.
3: Szóval igen, egy nagy állatról van a szó, de tudni kell, hogy egy növényevő, egy gyönyörű, termetű, fizikailag, testileg szép alkatú állatról van a szó, aki a természetben hatalmas területeken, fűves területeken él, és igazából idomítható. Az azt jelenti, egy nagyon szelíd, jámbor állatról van a szó. Jó, vannak eltérések a temperamentumokban, de a lónak egy olyan energiája van, ami az emberhez pozitívan hat, követi az embert, amikor kell, munkába, de ha elengeded, akkor ő visszamegy a saját életébe. Szóval ő tud alkalmazkodni hozzánk inkább, mi ő hozzája. Uh-huh. De nekünk is természetesen kell alkalmazkodnunk a lóhoz.
0: Ezért is használják őket ilyen egészségügyi terápiákra?
3: Igen, nagyon, és ez most már nagyon elterjedt, és a jövőre nézve is ez még nagyon sokat fog fejlődni, mint helyileg, meg globálisan is szerintem.
0: És mennyire igényes állatok?
1: Hát lehet őket hagyni, főleg, hogyha otthon vannak nagy legyelők, ahol legyenek, van nekik viszkün, akkor nem nagyon igényesek, de hogyha ez nincs, akkor kell velük foglalkozni. Akkor kell naponta többször bemenni hozzá az istálukba, reggel kipucolni őket, ezt-azt. Még hogyha már egyszer vannak lovak, akkor jó, hogyha van rá gondolkodva, mert hogyha minden nap még vannak pucva, sok keszőbb a szőrük.
0: Egy személyhez kötődnek, vagy mondjuk az egész családhoz?
2: Főleg azokhoz, akik foglalkoznak ugye velük, személyesen naponta kétszer megyek ki hozzájuk, minimum kétszer, van mikor többször, ugye ez a reggeli és az esti etetésnél, főleg azok, akik kijárnak hozzá, szóval édesapám ilyen, mi kettőnkhöz jobban kötődik, de édesanyámat is ismerik, ő is szok kijárni, ugye nem olyan mértékben, mint ilyen is édesapám, valamint a testvérem is például, de nem olyan mértékben, és nincs meg az a bizalom a lúa, és azok a személyek között, akik nincs ilyen folyamatos kapcsolat velük.
0: Szébosszén, hány ló van most a család tulajdonában?
2: Nálunk most 4 ló van, úgy mondom, ilyen kis viccben, hogy 3,5, ugye egy póni lovank is van. Volt több is, volt kevesebb, most valahogyan megtaláltuk ezt az ideális számot, amennyit még fizikailag is el tudunk tartani. Szerintem ez egy normális, mert ugye nem mindegy, hogy egy lóval több vagy egy lóval kevesebb van. Egy ló nagyon sok ételt, munkát és törődést igényel.
0: Vérő József, valamit hozzá szereted volna fűzni, ugye én közbe vágtam.
1: Azt akartam csak mondani, hogy a ló nagyon tudja viszonozni a hozzá mutatott szeretetet. Aki szereti, aki bejár hozzá, ott azoknak főleg viszonozza a ló ezt a szeretetet.
3: Igen, én még ehhez hozzáfűzném, hogy igazából, amikor kialakul egy kapcsolat a ló és az ember között, az nem mindig a materiális kapcsolat, hanem egy ilyen telepátia is kialakulhat, szóval a ló az nagyon rá tud érezni, hogy tudja, hogy te milyen állapotban vagy, hogyha meg vagy sérülve, vagy ha vagy szellemileg nem vagy jó állapotban, vagy ha ideges vagy, és ez nagyon rá tudhatni a lóra is, mert akkor ő is felizgul, vagy fordítottan is a ló hathat rád pozitívan, vagy te hathatsz rá negatívan, azért a ló mellett mindig valahogyan úgy lassú mozdulatokkal, nyugodtan, és akkor ő ez viszonozza.
1: Viszonozza az érzéseket.
3: Így van.
2: Ahogy már említettem, a bizalom, ami a lovas és a ló között van, ez nagyon fontos.
0: Tehát bennük is megvan a félelem, akár csak az emberekbe. Talán itt szintén vagyunk, ugye csak most akkor. Kinek az akarata győz?
2: Nagyon fontos, hogy mindig a lovas akarata győzzön. Ugye a lónak tudni kell, hogy mi őneki rosszat nem akarunk. De hogyha egy vagy két alkalommal, hogy megengedjük neki azt, hogy nem a mi akaratunk, hanem az ő akarata van, ezzel gyakorlatilag aztant a gyakorlatot, amit végeztünk, tönkretesszük, és nagyon nehezen tudjuk ugye kijavítani.
0: Egy olyan terület, ami számomra nagyon érdekes. Tehát a csikkok hogyan kapják a nevüket?
1: Hát az ügető fajtáknál úgy van, hogy a csikunak kell vinni tovább az anyjának a nevének az első betűjét.
2: Ugye ez fajtól is függ, például a kvartereknél is hasonlóan van az első kezdőbetű az anyja részéről, valamint vannak esetek, amikor valamilyen forma vezetéknév. Szóval ez a Vicky Hanover, a Hanover az ugye a vezetéknév, egy forma vezetékneve. Apja is Hanover volt, és ezt akkor azután örökölte.
0: A családban egyébként, a saját családjukban ez egy ilyen közös megállapodás, vagy kik döntenek arról, hogy most a kis csikónak mi lesz a neve, amennyiben természetesen a családhoz születik egy kis csikó?
1: Hát az alapszabályok megvannak, hogy kell neki lenni, a többit meg akkor már család dönti, hogy most mi is lejön neki, a konkrét neve mi is tetszik.
2: Hát nekünk 4 éve most született egy kis csikónk, ugye egy fél holddal a homlokán. Az ő anyja egy Pepi nevű kanca volt. Ugye én aztán a nevet szerettem volna neki adni, hogy Luna, mivel hold van a homlokán, de ez gyakorlatilag nem kivitelezhető, úgyhogy az anyjáról Pepis Luna lett, és két neve van neki. de én csak Lunának hívom.
4: Hát nekem is született egy csikóm a Öntér Ferenc elnökünknél. Hát mi úgy neveztük el, hogy Boni, de mivel a mostani élettársamnak a lova lenne az a kis csikó, majd amikor félni, akkor valahogy ő döntött el, hogy mi legyen a neve. Szóval mindig a tulajdonos dönt, hogy mi legyen a lónak a neve, de utána be kell tartani bizonyos szabályokat, ugyan a Szebi is elmondta, meg a Jóska is, hogy a származás alapján egy bizonyos szabályok is döntenek a névről. De van egy kis rugalmasság is persze, úgyhogy a Szebi is elmondta, akkor hozzátód az valamit, hogy a szabálynak megfelel, és akkor rendben van. De úgyis úgy hívjuk, ahogy mi szeretjük, tulajdonosok.
0: Ugyan még nagyon fiatalok a következő kérdésemhez, de azért mégis felteszem, mert mit tudom, ezt egy 20-30 év múlva kérdezhetném, még csak hát akkor már sajnos jó ég tudja, hol leszünk. Van kedvenc? Több lóval volt dolguk. Van olyan, amelyik teljesen a szívükhöz nőtt, vagy teljesen mindegy, hogy melyikkel foglalkoznak? Gondolom ez azért nem mindegy,
4: nem
0: ugye?
4: Nem mindegy. Hát én nagyon sokáig vártam, hogy kiválasszam azt a lovat, ami az enyém legyen, szóval én biztos 3-4 évig, meg hogy fölkészüljek mind agyilag, mind tudásba is, hogy egy lovam legyen, és akkor ugye, ahogy a Jóska is az elején elmondta, az a ló, ami neked tetszik, mint ráérzel, hogy úgyis jó, meg hogy kinézetre is jó, meg hogy úgy gondolod, hogy neked ez megfelelő, akkor úgy tudsz dönteni. Szóval én főleg ráérzésre döntök egy ló kiválasztásának.
1: Az az érdekes benne, hogy sokan nem látnak az én lovamban valami szépségöt, vagy a másnak a lovában valami szépségöt, nem, de én nekem ott az tökéletesen megfelel, úgyhogy én itt ezt az én lovamat én nem cserélném el se olyan sem, mert én nekem ez a tökéletes. Ha lekülnek rajzolni, én pontosan így lent rajzolnék.
0: Sebastian?
2: Hát, hogy én 4 lovval foglalkozok folyamatosan. Nekem úgymond kedvencem nincs. Mindegyik lovam valamire jó. Van, amelyik tereplovaglásra, van, amelyik ilyen rendezvényeken, szóval lakodalomba is elmehetek vele, nem fél az emberektől. Van, amelyik csak otthon simogatni van, de mind az egész úgymond egyformán a szívem mellett van, mert úgymond a forma a használatnak az alapja, nem?
1: Meg azért is kedvenc lóma, mert itt ennek az anyja itt ez nálunk volt, az apját ott azt én választottam, és a csikú nálunk is született, mikor mellette voltam a születésénél. Az első naptól fogva mellette voltam minden nap. Magam tanítottam be, magam lovagoltam be, magam csináltam vele mindenfélét, aztán már egymást már ismerjük a mozdulatokról.
0: Emlékszik arra a napra, amikor először kezdtek lovagolni, vagy mondjuk amikor egy lót először felkészítenek arra, na, hogy most aztán...
1: Igen, nagyon emlékszök, mert itt ezt 2 éves korától futuszároztam, 2 évig csak futuszároztam, mert 2 évben megtanult ő mindenfélét, szóra szót fogadni, az állást, az indulást, mindenfélét. Aztán, amikor fötettem rá először a nyerget, még hát fölmásztom rá kicsit félve, a szóra nagyon szót fogadott, de azt még nem tudta, hogy most mi került az ő hátára, aztán kicsit olyan félve, lenne a rétön, elkezdtünk vele sétálni, aztán én is féltem, még szerintem ő is félt, hogy most ebből mi is következik. De egy idő múlva rájött, hogy ő is élvezi, mert emeltünk messze, még akkor összemerültünk már a lóval.
0: Még valakinek ilyen tapasztalata?
2: Hát én most ezt a kis csikómat tanítottam lovagolni, ugye folyamatosság az nagyon fontos, hogy lassan van rászoktatva a nyeregre az ember súlyát elviselni. Emellett még maga az ember közeletét, ugye, hogy nyugodtan tudunk közlekedni mögötte, előtte, hogy ugye, ahogy mondtam, a bizalom, hogy nem fog megrúgni, hogy tudod, hogy biztos vagy benne, hogy nem fog megrúgni. Azután rá is lehet üdögelni. Aztán akkor lassan már ugye a komandókat, szóval a vezetést lehet neki tanítani. De ezt én inkább a profikra szokom bízni, csak ilyen alapokat szokok neki otthon megtanítani.
0: Volt olyan, hogy már valaki kapott egy jó rugást?
4: Rugást még nem, de azért estünk le. De az benne van. Szóval a lovaglásban mindig benne van az, hogy valami történik, de legtöbbször a lovas hibája, vagy nem figyelsz oda, vagy esetleg a terepen van egy olyan dolog, amiben belelép a ló és megbotlik, ez is benne van. Szóval, hogyha betartod a szabályokat, akkor nagyon sokat kiküszöbölhetsz, hogy ne történjen baleset, de még mindig benne van.
0: Meg lehet tanulni azt is, hogy hogyan kell esni? Egy lóhátáról?
4: Hát,
0: no,
4: meg lehet biztos, csak jobb, ha nem.
1: Szerintem meg, mert én nekem az első lovam ott az Olla volt, hogy hát arról nagyon sokat estem, ott meg is tanultam én esni róla, mert hogyha valaki más lovagolta és lement vele egy úton, egy gátul lement, akkor másodszor automatikusan ott lefordult, akár hogyha vágtáztam, és hogyha az ember nincsen fölkészülve egy tere fordulásról, beveszi a kanyart, akkor itt ez automatikus esés. Aztán ilyen alkalom nagyon sok volt, hogy leestem róla, azért már nem is volt gond az esés. Különben...
4: Még fiatalabb voltam,
1: ja.
2: Hát ugye ez a lovas élettel jár, ahogy József mondta, meg kell szokni, esünk, de mindig fel kell visszarámászni. Nem szabad megijedni, hogy jaj, most leestem, ezt. Többet nem fogok lovagolni, ugye ezt nem szabad. Mindig fel kell a ló hátára visszamászni, ezt a félelmet kiküszöbölni, hogy ne legyen többet, és tovább lovagolni.
4: Igen, nagyon érdekes ez a dolog, mert van, aki leesett a lóról, és van, hogy 5-6 évig nem mer vissza fölmenni a hátára. És akkor ilyen félelem keletkezik. Ez nagyon rossz, de aki egy igazi lovas, én azt mondom, hogy mindjárt visszafölül a hátára, és folytatja, és ez együtt járó dolog. Én most edzés közben is akkora testem vágta közben, bukfencértem, mert megbotlott a lovam. Eszem ágában se volt. Utána mentem, megfogtam, rájöttem, mentünk tovább. Szóval minél előbb tovább lépsz, annál könnyebb, és nem kell ebből problémát csinálni, mert ez úgyis benne van, leesel. Csak ne történjen nagy baj persze, ugye?
0: És a nyereg nélküli lovaglás, az is megy?
4: Szerintem legjobban Szebinek, úgyhogy ő mondja.
2: Én aztán kb. Egy évvel kezdtem praktizálni, úgyhogy élvezem is nagyon, azért, mert nem kell, mit tudom, fölösleges előkészület, rápattanok a lóhátára, felmegyek fel a hegyre, ottan kikötöm, ő egyet legel, ilyen egy fröccsöt megiszok, aztán megyünk vissza le.
0: És a lovak tapasztalhat, hogy mit szeretnek jobban most már, vagy így mit
2: hát
0: mondjuk?
2: Egymagában a nyereg is megvan egy 10-20 kilóig, annyival kevesebb terhet kell neki cipelni, ugye a hasát se nyomja,
0: ez az a
2: szíj, ami heveder, ami van, és másrészt meg ugye a nyomás a háton az, hogyha nyereg van, jobban szétosztódik, és így, hogyha a nyereg nélkül van, talán nem annyira kellemes a lónak, mert egy ilyen jobban egy pontban van a nyomás.
0: Amikor kezdtük ezt a beszélgetést, azt mondták, hogy ez egy életmód. Most, ha egy parányit érintjük a gazdasági szempontját is, azért így lovakkal foglalkozni anyagi szempontból is ugye igényes dolog.
1: Hát most attól függ, hogyha az embernek otthon, ugye ezek a régi gazdaságokból megmaradott egy kis traktor, egy kis termőföld, vagy egy kis riét, manapság kínálják fel őket, úgyhogy nem gond az se. Az ember meg tudja maga dolgozni az etetnivalót, akkor nem. De hogyha viszont meg kell venni az etetnivalót, meg megfizetni az etartást, akkor még drágább dolog itt tesz.
2: Ahogy mondja József, így, hogyha megvan minden körülményi és szerszám, akkor ugye
1: akkor
2: ez kevesebb gondot okod, kedv kell hozzá, de ugye ha nincsen vagy erre idő, hogy a saját betakarítású takarmányt adjuk neki, akkor ugye nagyon drága ez az eltartás.
4: Szerintem is az emberek attól félnek, hogy egy ilyen nagy állatot tartani, hogy milyen költséges. Én azt mondom, hogy egy kutyát tartani még költségesebb, mint egy lovat, meg bonyolultabb is, meg sokkal többet kell vele foglalkozni. Jó, ez most szintől függ, hogy ki mennyit akar. Egy lótartásos kell egy infrastruktúra, mikor az megvan, utána már tényleg csak a takarmány, meg a, hogyha van egy kis legelőd. Én nem látom egy nagy dolognak utána már csak csinálni kell, meg szeretni rendszeresen, ennyi.
0: Hát kedvük volt ugye megszervezni a Muravidéki vágtát is, mert gondolom, hogy ide kedv, akarat kellett elsősorban. Na de erről egy zeneszám után következik most egy kis szünet, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Tisztelt hallgatóim, az Ismeretlen Ismerős című műsort hallgatják, és műsorunk vendége és Sós Sebastian, Horváth József és Béró József. Nos, tehát azt mondtam, hogy ugye majd beszélünk mi a Muravidéki Vágtáról. Igen, beszélgetni fogunk, és most a következő perceket ennek a témának szánjuk, illetve az eseménynek. De kezdjük talán azzal, hogy honnét az ötlet a nagy esemény megszervezésére, ezt már ugye kérdezem Horváth Józseftől.
1: Igen, ezt tőlem kell. Hát ez úgy történt nálam, hogy ezelőtt körülbelül 2 éve, egy vasárnap délután, vagy nem is tudom melyik nap néztem a Duna TV-t, és akkor ment az élő adás a Nemzeti Vágtáról. Én nagyon nem is követtem, nem is tudtam róla az igazságot elmondva, de amikor megláttam, én tátott szájon maradtam, én nem tudtam félre a tévétől, hogy ez hihetetlen, hogy valaki egy ilyen lovas rendezvényt, a tradíción alapuló régi virtust, a magyar lovas nemzetnek a erényeit bemutatva. Nekem ez annyira megtetszett, hogy valahogy mindjárt ráéreztem, nekem itt ezzel lesz valami közöm egyszer, előbb vagy utóbb, és akkor arra rá egy évre elvittem a Petesházi kollégákat, mondtam, mert hogy segítettek egy-két dologba, hogy most én meghívlak benneteket egy lóversenyre, és elmentünk a Gyenes-Tihási Festetics vágtára, és megnéztük a vágtát, és akkor nézegettem, hogy most ez kiszervezi, hogy működik a dolog, és ott megláttam Bendes Csabát, a Nemzeti Vágta nevezési igazgatóját, és odaléptem hozzá, és megkérdeztem tőle, hogy mi innét, Moravidékről, Szlovéniából, hogy tudnánk ebbe szerepelni, hogyha van még rá esély, és erre azt mondta, hát most már nagyon mindent lekéstünk, már a Nemzeti Vágtában nagyon nem, de esetleg a nemzetközi futamba akkor, ha van szlovén versenyző, és ha valamelyik ország, akit meghívtak, nem tartja be a határidőket, vagy lemondja, akkor mi szerepelhetünk. És akkor ez így ment egészen a verseny utolsó heteig, nem tudtuk, hogy vagy megyünk, vagy nem, és akkor a Matej Grebenyákat tartottam én alkalmasnak, mire a gyerek jockey szinten tud lovagolni, és akkor így fölhívtak egy héttel előtte, vagy pár napot, de nekünk készenlétbe kellett lennünk. Aha. Népviselet, fuvar, hol leszünk, hova megyünk, mindent tudtunk, csak egy hívást, és akkor így megtörtént, és akkor így szerepeltünk mi a nemzetközi futamban. Ott nagyon sok embert megismertem, kapcsolatok teremtődtek, Mondok Józseffel a felvonuláskor, mikor ment a döntőfutam, a nemzetközi futamban, én ott ültem a fogadjába, és úgy beszélgettünk meg még egy államtitkárról, és akkor segítünk megszervezni a Muravidéki Vágtát, és ez egy olyan lökés volt bennem, hogy akkor tényleg, és akkor mikor hazajöttem, még akkor se vettem komolyan amúgy, mert azért nem kis falatnak tartok egy ilyen rendezvény megszervezését, meg pályát, meg területet szerezni, és akkor magyar úrral úgy véletlenül kint a mezőn, ott lakosba megállt, és úgy egyet elbeszélgettünk, és akkor azt mondtam, hogy hát most jöttem a Nemzeti Vágtáról, aztán milyen jó lenne, ha nálunk is csinálnánk egy ilyen előfutamot. Ő mindjárt erre egyből. Igen, ott nálam azon a területen, aratás után gyere hozzá, mindent megbeszélünk, és akkor így. Ez volt a kezdete, de utána még millió lépést kellett tenni, hogy ez megvalósuljon.
0: Mi volt az első reakció, amikor hallották a hírt?
2: Hát én hozzám akkor Józsi jött, nagy lelkesedés, elmondta, hogy miről is megy a szó. Kicsit kételködtem benne, de mondtam neki, hogy belesegítünk, ahogyan tudjuk, még hozzájárulunk, úgyhogy csinálja.
1: Csináljuk.
3: Igen, és ahogy Józsi mondta, egy kicsit szkeptikus voltam a dologgal kapcsolatban, de amikor láttam, hogy komolyan gondolja, ugye ez közös érdek, muravidéki magyarság érdeke, gondoltunk, hogy segítjük, amiben tudjuk.
0: Megszületett a döntés. Hogyan folyt a szervezés?
1: Nagyon hosszú út van a háttérben. Hát én a rosszat mindig elfelejtem, az az én pozitív tulajdonságom, de az elején először is föl kellett állítani a koncepciót, hogy és mit bemutattam a lovasoknak, tartottam egy kis ilyen előadást, hogy miről lesz a szó, hogy ne féljetek, megoldható, ha bár bennem is volt kétel, nem mondom, hogy nem, mindent én se tudtam, de én a tudást beszereztem, jártam ki a rendezvényekre, a tartalmat, mindent, megpróbáltam mindent megtudni, hogy annyival könnyítsem, és utána ugye a szervező, hát a Nemzeti Vágtát is meg kellett, hogy bízzanak bennünk, hogy elérjük azt, hogy bízzanak bennünk, hogy meg tudjuk csinálni, és akkor ott náluk is azért ment egy kis ilyen lobbizás, hogy tényleg megkapjuk, és akkor úgy látták, hogy tényleg meg tudjuk oldani, és mégis oldottuk.
2: Igaz, nagyon sok időnkbe telt, de azhoz képest, hogy nem volt tapasztalatunk, még elég jó kiesett az egész rendezvény.
1: Én most írtam pont össze a listát, hogy körülbelül 50-60 ember volt, aki így közreműködött kisebb-nagyobb erőkkel, dolgokkal. Hát 60 ember. 60, itt mind Alóbarátok egyesületi tagok, mind külsősök, mind barátok.
2: Családtagok.
1: Családtagok.
2: Szimpatizerök.
1: Igen. Szóval 60 ember volt itt a háttérben, aki mindenki besegített. Így vagy úgy.
0: Mi volt a legnehezebb? Mivel volt gond?
1: De hát előtte ugye... volt egy rossz idő, egy időárás.
0: Aha, tehát az
1: szóval
0: időjárás...
1: szétszakította nekünk az összes pályát, a szalagokat, meg esőzés is volt, és nem is tudtuk most ez mit jelent. Habár egy kicsit örültem is én személyesen neki, mert tudtam, hogyha nem lett volna esőzés, akkor lehet, hogy még a pályát meg kellett volna öntözni. Uh-huh. Így meg pont ideálisan én azt mondom, hogy ha te jó úton jársz, akkor Isten is veled van. 2 órában a rendezvény előtt, 3 órában mennyi mindent ott vissza tudtunk állítani. Valami hatalmas energia gyűlt össze bennünkben, nem tudom, mert azért ott az egy nagy falat volt.
0: És mit jelentett a hazai közönség előtt fellépni? Most így utólag, ha visszagondolnak, akkor mi átszódik le ilyenkor az ember agyába, mert azért összpontosítani kell a versenyre, de ott van a család, ott vannak a barátok, ott van az a rengeteg ismeretlen. Milyen érzés volt? Sebastian.
3: Ugye már a szervező, mielőtt felléptünk, megmondta, hogy van, legyünk büszkék, ne úgy tartsuk magunkat, mint valami ázott verebek. Mutassuk meg, hogy jó kedvel csináljuk ezt, bár idegesek, feszültek voltunk. Próbáltunk koncentrálni a közönségre is, ugye, hogy integettünk neki, stb. De amikor a verseny még kezdődött, ugye a start után, akkor én személyesen egy másik világba csöppentem, csak a lovamra, a pályára és az útra tudtam koncentrálni. A hallásom nem működött, ugye volt egy kis hibám a második kör után, meg akartam állítani a lovat. Bemondó mondta, hogy van még egy kör hátra, de én ezt nem hallottam.
1: Ki akartalak kerülni, és akkor megnyomtad.
3: Igen, igen, ez így volt. Szóval mindenképpen nagy feszültség, de egy felbecsülhetetlen érzés, hogy ennyi ember néz és szurkol, valamint büszkék rád, hogy mint települést képviseled őket.
1: Hát én erre csak azt adnám hozzá, hogy ez semmi más, mint egy nagy dicsőség. Az azt jelenti, hogy tényleg büszkén érzed magadat a lovon, erősnek érzed magadat, meg tudod oldani, ott vannak az emberek, ilyen sokan néznek téged. Ezért dolgoztunk. Tényleg lóháton lenni, megoldani, meg így versenyezni, nem kis dolog. Igazából mi ott úgy működtünk, mint egy gladiátorok. Egy sót az embereknek, és remélem, hogy a jövőre nézve is ezt folytatjuk. Jövőre még többen leszünk, több lovas, és ez a cél.
0: És még egy Józsefünk van, hadd halljuk tőle is a benyomásokat most így néhány hét távlatából.
2: Itt ez hihetetlen, hogy mekkora lelkesedés volt, mekkora támogatás, mert szurkoltak ugye a falusiak, a rokonok, a gyerekek, a barátok, és az embernek akkor adnak egy motivációt, hogy csináljat. Egy nagyon jó érzés itt ez, mikor kapott tőlük a buzdítást. Nagyon jó érzés itt ez.
0: És így a versengés teljesen mindegy lett volna, hogy ki lesz a győztes az önök sorából? Vagy még van ez a versengés hármuk közt is?
2: Hát egy kis versengés van mindig benne, hogyha elmegyünk ki, csak egyet lovagolunk, már akkor is kicsit ki szoktuk próbálni, hogy most kinek a lova, és mégis hogyan merem, eddig megy. Itt is volt, de szerintem itt nem is ment annyira a versengés, én nekem személyesen legtöbbet jelentett a biztonság. Mert azelőtt vasárnap kipróbáltam,

0: magából is és a lóból is a maximumot, mert igazából, ha meg nincs verseny, akkor nem érdekes. Szóval kell lenni versenynek. Ez is nagyon fontos része volt a dolognak.
1: És a műsornak is van egy menetrendje, ami azt jelenti, hogy most ismét egy kis szünet következik egy zeneszám erejéig, aztán még visszajövünk.

0: Tehát az ígérethez híven még néhány perc erejéig visszajövünk, tisztelt hallgatóink, Ismeretlen ismerős című műsorunkat hallgatják. Eddig beszélgettünk ugye a lovakról, beszélgettünk a jelentős eseményről. Persze ez mind életük összetévő része, de viszont azért még van olyan is, hogy magánélet. Nos, hát hadd mondjuk el, hogy ugye itt Sós Sebastian egyetemista. És ha jól tudom, akkor a Ljubljanai Egyetem építészeti szakának hallgatója. Na most az építészet és a lovak iránti szeretet, ez hol találkozik? Ez teljesen külön világ. Vagy?
1: Van egy jó szokásom, hogy tudok vonalat húzni ugye a szakma és a hobbi között. Vannak események vagy pillanatok, amikor ezt össze tudom kötni, de ugye az építészet és a lovaglás az egy teljesen más világ. Az építészet ezt jobban szüleimtől, vagyis anyám buzított, aztán ő is építész, ugye, és én is ebben a szakmában akartam dolgozni. Már középiskolában is építészetet tanultam, ugye, és most az egyetemen is.
0: Amikor Ljubljanában van, akkor hiányzik Muravidék? Vagy ha Muravidéken, akkor hiányzik Ljubljana?
1: Hát az úgy van, hogy ha Muravidéken vagyok, akkor Ljubljana nem hiányzik, de legtöbbször úgy van, hogy Ljubljanában mindig hiányzik Muravidék.
0: Hogyha kikapcsolódás, szórakozás, akkor csak a lovaglás, vagy a lovakkal való foglalkozás, vagy valami más is?
1: Sok minden más, ugye én rengeteg klubnak tagja vagyok.
0: Na, hát halljuk.
1: A helybéli tűzoltóegyletben is, az A csapatban versenyzek, valamint vadászattal is foglalkozom, hogy vadászegylet tagja vagyok. Emellett szeretek barátaimmal feljárni a hegyre, csak ilyen hétköznapi szórakozás, semmi különös extrém sport ez mellett nincs.
0: A vadászat az megint egy ilyen külön világ. De én azt hallottam, hogy ugye a vadászok elsősorban azért vadászok, vagyis azért csatlakoznak ilyen az egyesület tevékenységéhez, hogy védjék a természetet.
1: Ez így van. Ugye Szlovéniában az egész vadászati ügy az úgy van eltervezve, hogy nem a vad kárára megy, ez ugye egy művilágban élünk, a vadnak pedig természet kell, és meg kell találnunk ezt az egyensúlyt, hogy nekik is jó legyen, nekünk is meg legyen ugye az, hogy nem zavarnak ők minket, mi se annyira őket. Ezt az egyensúlyt próbáljuk mi fenntartani, amit ugye nem

0: mi vadászok tettünk tönkre, hanem maga az a művilág.
1: Aztán ugye, ha folytatom Horváth Józseffel, itt még a jog szerepel, mint szakmai, idézőjelbe teszem, ártalom, joggal foglalkozott jogász gyakorlatilag, ha jól tudom. Joggal hogyan kezdett foglalkozni? Mi volt az, ami vonzó volt ön számára?
2: Már gimnazista koromban már megtetszett a jog, minden, ami körülvette, egy kicsit a gazdagság és a pénz is, holott nagyon gyorsan rájöttem, hogy hibáztam. Nem azért, hogy jogot mentem tanulni Budapestre jogi értékarára, hanem mert maga a jog, mint anyag, mint rendszer, az egy nagyon jó dolog. Kell, hogy legyen szabály, kell, hogy legyen rendszer, de a társadalmunkban sajnos nem működik, vagy nem kivitelezhető, és én nagyon csalódtam a jogba. Annak ellenére 16 évig a gazdaságban dolgoztam, de felfüggesztettem a munkásságom. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de biztos, hogy a lovak körül, meg a hasonló dolgokkal szeretném körülvenni az életemet, és eldöntöttem azt is, hogy most már csak azt csinálom, amit a szívem akar, nem pedig azt, amit most kell, meg muszáj.
1: És van egy vállalkozónk is, ugye, hosszúfalusi vállalkozónk, aki, ha jól tudom, apja nyomdokait követi.
3: Egy családi vállalkozást viszek tovább. Apám örököltem rá, nem örököltem, rám hatta, most nyugdíjban van, és otthon foglalkozunk illen hústermékekkel, igen.
1: Mennyire nehéz, vagy nyitán könnyű a jelen helyzet közepette vállalkozónak lenni?
3: Hát igen, nehéz, mert az embernek oda kell tenni magát 100%-osan, de még az mellett is jó, hogyha a családból be tudnak segíteni itt-ott, mert akkor kicsit könnyebben lehet azért vinni és összehozni a dolgokat.
1: Na és mit szólnak az élettársak a lovak iránti szeretethez? Ők is ugyanilyen, tehát örömmel fogadják, vagy néha napján mondják, hogy azért jó volna, hogyha velem is többet foglalkoznál, nem csak
3: igen, hát a feleségem ott az ő is próbált a lovaglást, de egyszer kicsit megjárt, aztán azután többet, akkor nem megy hozzájuk. De a gyerekek még nagyon szeretik a lovakat, besegítőnek az istálló munkába, a szápoláshoz, és hogyha megjön az idő, akkor majd lovagolni is fognak.
2: Az élettársam az követ, szóval még nem lovagol, de biztos, hogy előbb-utóbb majd el fog indulni ezen az úton, és állandóan támogat, és itt meg is köszönöm neki, mert nélküle nem tudtam volna megcsinálni ezeket a dolgokat, meg egy ilyen nagy rendezvényt megszervezni, hanem volna a támogatása. A gyermekeim, ők igen, szeretik az állatokat, de még nem veszik komolyan, de úgy, ahogy Jóska mondja, majd mindennek eljön az ideje, és majd ők is egyszer lóhátra fognak ülni, ha meg lesz rá az alkalom.
1: Van egy olyan barátnő már, aki szereti a lovakat?
0: Nem, de ha lesz, akkor remélem, hogy szeretni fogja, de ha nem is fogja, remélem, hogy nem fogja zavarni azt, hogy én szeretem őket. De az van az ideális, hogyha neki is ezt tetszene, szóval foglalkoznánk együtt majd vele, a leendő barátnőmmel vagy élettársam.
1: Hát én azt kívánom valamennyiüknek, hogy a célok teljesüljenek. Köszönöm szépen, hogy ellátogattak stúdiónkba, köszönöm, hogy hallgatóinkkal megosztották életük részeit, mert ugye ez az önök életének egy jelentős része, és köszönöm, hogy ezt az időt ránk fordították, és természetesen, mind ahogy már említettem, további sok sikert kívánok, és még ilyen jó rendezvényeket, mint az első volt itt Lendván, tehát a Moravidéki Vágta.
2: Köszönjük.
1: Tisztelt hallgatóink, Ismeretlen ismerős című műsorunkat hallották, műsorunk vendégei Bíró József, Horváth József és Sós Sebastian voltak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes időtöltést, kellemes vasárnapot kívánok, és ne feledjék, ezzel a műsorral egy hónap múlva jelentkezünk ismét. A viszonthallásra!
4: Szavaid, mint léptek, rám lépnek. Ó, nézd!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Két összeállítás a mai terepjáróban. Egy fotográfus emléke, három művészeti ág és több ország kultúrája találkozott Domonkosván. Az Egy kis mázli című nemzetközi fesztivált idén negyedik alkalommal rendezték meg Schönauer Juli Gyula a II. Világháborúban elhurcolt zsidó fotográfus emlékére. Fticsári Nesz összeállítása következik.
2: Schönauer Juli Gyula Domonkosván élt és dolgozott. Felvételein a környék lakóit, eseményeit és mindennapjait örökítette meg. A II. Világháború idején családjával együtt elhurcolták, fényképeinek egy része azonban fennmaradt. Az ő tiszteletére hozták létre a Bizalem Mazel, egy kis mázli fesztivált, amelynek történetéről Katya Csibej Frász szervező nyilatkozott rádiónknak.
3: Z možem Borisom sva se pred 8 leti preselila v vas do Manšovci in srečala nekoga po imenu Mark Kren.
2: A férjemmel Borisszal 8 évvel ezelőtt költöztünk Domonkosvárra, és akkor ismerkedtünk meg Mark Krennel. Ő Sálóciról származik, és igyekezett megmenteni Schönauer fotográfus hagyatékát. Schönauer a II. Világháború áldozata lett, akár csak sok más muravidéki zsidó. A fotográfus Domonkosváról származott, Mark Kren pedig véletlenül talált rá a fényképeire. Ezután további felvételek után kezdett kutatni, majd gyűjteni kezdte őket. Ha 20 éven keresztül nem foglalkozott volna Schönauer hagyatékának felkutatásával, akkor a fotográfus teljesen kitörlődött volna ennek a vidéknek az emlékezetéből. Kutatásai alapján Mark Kren egy könyvet is kiadott, és nagyon sokat tett azért, hogy Schönauer emléke fennmaradjon. A férjemet és engem már korábban is nagyon érdekelt a zsidó kultúra és a zsidó zene, ezért Markkal közösen úgy döntöttünk, hogy minden évben fesztivált szervezünk a fotográfus emlékére. A fesztivál azóta fokozatosan fejlődött. Kezdetekben csak zenei programjaink voltak, idén viszont a program egy kiállítás megnyitóval, valamint a Ljubljanai Miniteáter színházi előadásával is kiegészült. A fesztivál keretében a Domonkosvai Porta kiállító termében nyílt meg a Bécsben élő és alkotó Jakov Bararon festőművész kiállítása. A képzőművészeti programot követően este már a zenéje lett a főszerep. Elsőként a bécsi Baba Jaga lépett színpadra. Az együttes balkáni motivumokat, klezmert, jazzt és modern zenei elemeket ötvöző koncerttel érkezett Domonkosvára. Az estét a 20 éves fennállását ünneplő budapesti cimbali band koncertje zárta. A zenekar muzsikájának középpontjában a cimbalom áll, hangzásvilágában pedig a magyar népzenei hagyományok mellett a balkán zenéje és számos modern műfaj is helyet kap. A zenekar tagjai a koncert előtt mutatkoztak be és meséltek az együttes történetéről, valamint sokszínű zenei világáról.
4: Én Nagy Martin vagyok, szaxofonos.
5: Farkas Zsolt vagyok, brácsás.
6: Zombor Berce, dob.
7: Major Kinga, hegedűs.
8: Unger Balázs, cimbalmos énekes, zenekarvezető. A cimbalom köré épül a zenekar, és annak a egy kicsit a népszerűsítése, megszeretetése az emberekkel. Ez volt annak idején az elsődleges dolog, de a én most már inkább azt mondom, hogy hallgassanak élő zenét, meg egy picit olyan zenét, ami a gyökereikből származtatik, tehát mondjuk nem amerikai alapokon nyugszik, hanem kicsit mondjuk talán magyar népzenei, vagy inkább azt mondanám, hogy Kárpát-medencei Balkán alapokon nyugvó zene. Idén vagyunk 20 évesek, úgyhogy jubileum. Persze cserélődtek azért a 20 év alatt a tagok. Én vagyok a fix pont, aki már 20 éve itt vagyok a zenekarban, de mindenkihez azért kötődik egy olyan sztori, ami azért így a 20 év alatt mindenképpen meghatározó volt.
5: Hát ez egy picit régebbre nyúlik vissza, mert hogy talán pont így ez a 20 éves jubileumhoz lehet kötni, mert szerintem pont 20 éve, vagy egy picit több, amikor igazából a Balázs bejött az általános iskolába, és megkérdezte, hogy ki szeretne zenét tanulni, és akkor én, mint harmadikos kisgyerek oda mentem hozzá, és így jelentkeztem, hogy hát szeretnék tanulni, és ő nála kezdtem el a zenei tanulmányaimat, és igazából ez egy megtiszteltetés is, hogy most így végül is a mesteremmel játszhatok együtt, és tök jó, hogy most így úgymond idézőjelesen felnőtt fejjel együtt tudunk játszani.
6: És ma milyen repertoárral készültetek?
8: Hát próbálunk kedvezni mindenkinek, egy picit azért a Balkán is előtérbe van helyezve, magyar népzene, saját szerzemények, meg hát a világzene az, ami tényleg a... Igazából a címbalomnak a, mondhatni, hogy a térképe egészen Csehországtól az Égei-tengeri szigetvilágig minden megjelenik a zenénkben, de erről igazából Berci, a dobosunk tud többet mesélni, mert ő azért az, aki az egésznek az alapját képzi.
9: Igen, visszacsatolva, hogy nagyon színes repertoárral készültünk a mai napra is. Ugye, ahogy Balázs is említette, ugye a címbalom természetesen a fő eleme a zenénknek, de próbálunk mindenféle műfajba belekóstolni. Ez ugye nekem dobosként is egy nagyon fontos dolog. Tehát a jazz is megjelenik, ugye Martin is a jazz világából érkezett, úgyhogy ő is ezt a vonalat próbálja inkább képviselni, de tényleg a rocktól, a funktól, a popos vonalaktól kezdve minden csemegézünk kicsit, úgyhogy nagyon színes műsorral készültünk.

0: Ma 20 óra 15 perckor kezdődik a NAFTA Maribor első ligás bajnoki mérkőzés, amelyen a rendőrség fokozott biztonsági intézkedéseket jelentett be a várhatóan nagyobb szurkolói létszám miatt. Göncedit ismerteti a részleteket.
1: A Muraszombati rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a Lendvára érkező szurkolók mozgásának figyelemmel követése és a rendezvény helyszínére történő biztonságos belépés, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök felfedése, valamint a közlekedés rendjének fenntartása érdekében van szükség a fokozott intézkedésekre. A rendőrség figyelemmel kíséri és dokumentálja a rendőrségi eljárásokat, valamint a közrend és a köznyugalom esetleges megsértését. Fényképezésre, videózásra és hangfelvétel készítésére szolgáló eszközök segítségével. A technikai eszközöket a rendezvény előtt és alatt, mind a stadionban, mind annak környékén, illetve a város területén fogják használni. A drukkereket a sportszerű szurkolásra kérik. A Telemach első liga táblázatán 6. NAFTA tehát ma este a lista vezetővel csap össze, várhatóan teltház előtt. Hogyan készültek a naftások a mai találkozóra, és milyenek az elvárások? A futballközösség tisztában van azzal, hogy Szlovénia egyik legnagyobb klubja érkezik a NAFTA otthonában kiváló játékosokkal. Az erős ellenfelek automatikusan meghozzák a tüzet. A bizonyítási vágy és a kihívás mérete ilyenkor minden NAFTA játékosból kihozza a maximumot, mondta Gorenc Stankovics.
2: Vemo kakšen klub je Maribor, največji v Sloveniji z odličnimi igravci in mislim, da motivacije na takih tekmah pa ne manjka, tako da bo, mislim, da bo tekma naše strani polnega naboja in pa da bomo dali svojo energijo.
1: Keresztes Noel szerint, aki hosszabb kihagyás után egy fél időt játszott a hétközben rendezett kupamérkőzésen Csrensócin, a NAFTA saját begyakorolt stílusára, erősségeire és stratégiájára fog összpontosítani.
3: Szeretnénk a saját játékunkat játszani, és azt gondolom, hogy a Maribornak nem lesz könnyű dolga nálunk hazai pályán Lendván.
1: Az eszéki labdarúgó utánpótlás központban nevelkedett szélső támadó Andrej Micsics, aki idén nyáron igazolt a NAFTA-hoz, hangoztatta. A hétközben végzett edzéseken jól felkészült a csapat, és nem okoznak csalódást.
4: Pripremićemo se jako dobro i nećemo razočarati.
0: Kedves hallgatóink, a vasárnapi terepjáróban Ftichár Ines és Göncedit összeállításait hallották, köszönjük figyelmüket.
5: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
6: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Ha egy igazán különleges helyet kellene mondanom, akkor a Boszorkány-szigetet választanám. A hagyomány szerint itt hajtották végre Szeged utolsó boszorkánypereinek ítéleteit a 18. században. Ma azonban egy csendes, természetközeli terület a Tisza partján, ahol remekül lehet sétálni, kerékpározni, vagy egyszerűen csak élvezni a folyó közelségét.
0: Következő adásunkban Borsos Florával Szegedre, a Napfény városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: csodálatos világunk. Legyek rekord és csúcs.
1: Múltunk rejtélyei.
2: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. Rekordos műsorunk helyén nyáron ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk egy-egy adást. Tehát ma múltunk rejtélyei és a Gyatlov incidens.
0: Tények és vélt valóságok a magyar és a világ történelemből.
2: Az Uráltól keletre több ezer kilométeren átterül el Szibéria. A világ leghidegebb, legzordabb és legbarátságtalanabb vidékeinek egyike. Az Urál lábán államai Jekatyerinburg az egykori Szverdlovszk városából indult útjára 1959. február 1-én egy expedíció. A 9 fős, komoly túrázó tapasztalatokkal rendelkező egyetemista csapat azonban rejtélyes körülmények közt odaveszett. Ma már Gyatlovhágónak nevezik a tragédia helyszínét a csoportot vezető Igor Gyatlovról. A csapat pusztulásának körülményei, a történtek oka máig találgatások tárgyát képezik, habár az ügyet a hatóságok lezártnak tekintik. Végezzük tehát el a bűnügyi helyszínelést, mondjuk el, amit tudni vél a világ a Gyatlov rejtéről. Kósa Ferencet hallják.
3: Bevezetőként azt kell elmondani, hogy napjainkban is ez a Gyatlov rejtély az orosz kriminalisztika egyik legnagyobb rejtélyének számít. Miről is szól az egész rejtély? 1959-et írunk, most talán egy rövid történelmi bevezetőt kellene azért mondani, hogy mi is történt 59-ig a Szovjetunióban. Tudjuk, hogy 53-ban Sztálin meghalt. 53 márciusában őt Nikita Hruscsov követte majd a színpadon, ő lett a Szovjetunió első számú embere, a kommunista párt vezére, és most a desztalinizáció azért ilyen gyerekcipőben elindult, a gulágokból azért kiengedték a politikai bebörtönzötteket, kicsit enyhült ez a nehéz szovjet terror, és ennek köszönhetően azért a szovjet emberek már különböző kirándulásokat stb. Meg tudtak szervezni, de természetesen ezt is csak engedéllyel. Majd 1959 elején úgy döntöttek Jekatyerinburg városában, hát akkor még 1959-ben úgy hívták, hogy Sverdlovszk, és ez a város a Urál hegységben található. Urál Európát és Ázsiát ossza ketté. Szverdlovszk vagy Jekaterinburg napjainkban Oroszország negyedik legnagyobb városa, szóval Moszkva-Szentpétervár után következik szinte majdnem. Körülbelül olyan 1.400.000 lakosa van. Úgy döntöttek Igor Gyatlov és még 9 társa, hogy egy siturát fognak szervezni Észak-Urál hegységében, még főre a közeledő pártkongresszusnak a méltatását. Hát ez volt a nagyon-nagyon rövid elképzelésük, hogy lényegében Észak-Urálban csinálnak egy ilyen siturát, körülbelül 200 kilométert fognak haladni észak felé, és majd akkor visszatérnek Jekatyerinburgba, vagyis az akkori Sverdlovszk városába.
2: Ebből úgy hangzik, hogy nem voltak ők valami politikai ellenfelek, tehát itt nem arról volt szó, hogy valami olyasmit csináltak volna, amit a pártállam akadályozott volna, vagy hogy bármilyen gond lett volna.
3: Sőt, mert kommunista párt tagok voltak, szinte mindannyiuk. Szóval itt egyetemi hallgatókról van szó. Igor Gyatlov, a túra vezére, ő egy rádiotechnikus, karvégzős hallgatója volt. A többi 5 személy, közöttük 2 hölgy is, ők is egyetemi hallgatók voltak, és még volt 3 személy, akik különböző szverdlovszki gyárakban dolgoztak. Mindannyian hűszovjet állampolgárok voltak, sőt pártagok is.
2: Távol attól, hogy valami másról lenne szó, mert majd lesz olyan történetünk is, főleg Magyarországról, ahol hát bizony valami pártellenes megmozdulások voltak. Azt hangsúlyozzuk ki, hogy azért akkoriban biztos vagyok benne, hogy az Urál-hegység nem egy ilyen síparadicsom volt, nem tudom milyen jól kimunkált síközpontokkal, mint most, ahogy az Alpokból ismerjük azt, akár innen Szlovéniából, vagy csak úgy elmegy az ember, és ott ilyen nagyon modern körülmények közt síjel, hanem akkor ez még szerintem még manapság is azért elég vad táj lehetett, hiszen az Urál az ugye az ott van mai Oroszországnak a belsejében, húzódozik, mint egy gerinc ugye észak felé, ott már azért elég kemény tundra is van, úgymond. Főleg, hogyha télen volt ez, télen történt ez, akkor, hogyha egy rosszabb időjárásnak tették ki magukat a turisták, akkor bármi baj is lehetett, hiszen mondom, nem volt olyan infrastruktúra, ugye?
3: Infrastruktúra akkor az Urál hegységben természetesen nem volt, a síelés még napjainkban se, nem olyan populáris, ha úgy mondom, az Urál hegység területén, viszont tudnunk kell, hogy ez a Urál hegység körülbelül 2500 km hosszú hegység, amely észak-dél irányban halad. A legnagyobb csúcsa az körülbelül 1900 méter magas a Narodnaja nevű csúcs, szóval itt nem beszélhetünk nagyon-nagyon magas hegyekről, hát ezt úgy kell elképzelni a Közép-Urált, hogy körülbelül olyan a magassága, mint a mi Pahorjénk, valami ilyesmi hasonló, szóval 1600-1500 méteres. 1959. január végén a tisztagú csapat nekivágott, hát a nagy kalandnak, sajnos majd kiderült, hogy csak egyetlen egy élte túl közülük ezt a kalandot, hát őnek az volt a szerencséje, hogy már a túra elején lebetegedett, és vissza kellett neki fordulnia, lázos volt, és ő volt az egyetlen átélő. Az az érdekes az egészben, mi is történt utána, nagyon keveset tudunk, csak bizonyos naplójegyzikekből. A filmfelvételek, amit a turázók lefilmeztek, azok eltűntek, most hogy kitüntette el őket, azt se tudjuk. Na, a lényeg az, hogy januárban, 1959. január 1-én táboroztak le az úgynevezett Halacjál hegy lábánál. A hegy neve magyarul azt jelenti, hogy halálhegy, és ennek a hegynek a meredek oldalán, hát lehet, hogy ez is már valamit sejtett az egész meséből. Na és a csapat lényegében a magyarokkal nyelvarokkon vogulok, vagy a mansik, úgyis nevezzük őket, vadász udvonalon érkezett ide. És már említettem, hogy egyikük közben megbetegedett, az elhagyta a turázókat, a többiek pedig itt egy tábort ütöttek le. Na, de a következő 3 héten belül semmilyen hírt nem adtak magukról. Szóval tudjuk, hogy volt rádióvevő eszközük, szóval hírt adhattak volna magukról, de semmilyen hír nem jutott se Sverdlovszk városába, sehova. Február végén egy ilyen nagyobb expedíció kezdte őket keresni, körülbelül 4000 négyzetkilométernyi területet kutattak fel a keresők, és február 26-án, szóval február végén egy sokkoló kép várta őket, megtalálták a táborhelyet, és 5 holttestre bukkantak rá.

0: Megkezdődött a találgatás, hogy mi történhetett. Még a legfinomabb dolog lehet az, hogy az időjárás miatt bajba kerültek, és esetleg még akár kannibalizmusig ment a dolog, tehát nem volt élelmük, vagy nem tudtak onnan elmenekülni. Esetleg egyesek megfagytak közülük, másikak. Hát láttunk már ilyet például, amikor a foci csapat lezuhan az Andokba. Erről is film készült például, akkor ilyenek is megeshettek ilyen extrém helyzetbe. Aztán akkor ugye ott van a Yetik legendája, amelyet ugye itt-ott Amerikától kezdve Ázsián át ilyen hegyes vidégeken ezek a fajta lények, amelyek állítólag, hogy élnek ilyen helyeken, az ilyen lény jöhetett volna, vagy pedig hát ott vannak ugye az UFO-k, hát azt se lehet kizárni, hiszen ugye nem bizonyított, hogy nincsenek földön kívüliek. Ez is bármikor bekövetkezhet, tényleg bármelyik nap ugye megjelenhetnek, mert hát nem tudjuk, mert rengeteg bolygó van itt a környezetünkben, ahol hogyha nagyobb technikával bírnak, akkor itt meglátogathatnak minket. No és akkor hogy indultak el a nyomozók, úgymond, mi fogadta őket még itt, milyen bizonyítékokra leltek?
1: Hát igen, most következnek ugye a furcsaságok, szóval erről beszéltünk. Egyelőre február 26-án még csak az 5 holttestet találták meg, ugye a 9 közül, mondtuk, hogy a 10. az már elhagyta a táborhelyet, betegség miatt, sőt a táborhelyig el se jutott velük. Na most a furcsaságok, hát nagyon érdekesek. Az első dolog az, hogy a sátor falát belülről késsel vágták fel, az emberi maradványokat pedig 900 méterrel odébb a sátortól találták meg egy 5 méter magasságig lecsupaszított fenyőfa alatt, ott voltak a holttestek. A két holtteste nem volt lábbeli, a harmadik pedig csak alsón nem üdviselt. Az is érdekes, hogy egy 22 éves lány, említettem, hogy két lány is részt vett az expedícióban, nevezetesen Zinaida mellett vércseppeket találtak, de később kiderült, hogy nem a csapat tagjaitól származnak ezek a vércseppek, ez is egy elgondolkodtató tény. Aztán egy holttestnek hiányzott az orra, többnyiükön pedig égési sérülések nyomára lehetett bukkanni, valamennyinek a testének a bőrszíne ilyen narancssárgás szint oltott magába. A holvadások után májusban volt már ez, megtalálták a hiányzó 4 holttestet is, egy több méter mély vízmosás szélén. Judmilának el volt törve valamennyi bordája, és elmozdultak a belső szervei, de hát érdekes, hogy semmilyen külsérelmi nyom nem látszott a testén. Ezen kívül pedig a nyelve is hiányzott. Hát ezek nagyon érdekes ilyen megállapítások. Én néztem a világhálózaton ezeket a képeket, meg lehet nézni, akinek jó idegei vannak, annak javaslom, hogy nézze meg a képeket, ezek horrorisztikus, rémisztő képek, fekete-fehér képek, még abból az időből készültek, de meg lehet nézni a YouTube-on egy filmet is 2013-ban, hogyha nem tévedek, az amerikaiak készítettek egy horrorfilmet is erről a Gyátlov rejtéről, bizonyos részeit megnéztem, az egész filmhez nem tudtam hozzájutni, mondom, a világhálózaton a képek megtekinthetőek.

0: De ez egy abszolút horrorfilmbe illő történet, az... sajnos, igen. És egy bűnügyi történet, amelynek aztán a feltárása nem is sikerült, mert túl sok a kérdőjel. Ugye mindez elég messze történt a civilizációtól, nincsen túlélő, nem lehet tudni, hogy valakik oda mentek, miért mentek volna, miért követték el ezt a bűntényt, vagy pedig, hogy egymásnak estek neki a túrázók. Hát szóval rengeteg lehetőség van, vagy mondom még egyszer, az időjárással volt valami probléma. Mi az, ami utána kiderült az évek során, vagy a kutatások mit tártak föl, úgymond, hát, mit tudunk ma?
1: Még a magyarázatok előtt a boncolásról néhány gondolatot. 6 holtesten radioaktivitás nyomait fedeztek fel. 1949-ben, szóval 10 évvel a Gyatlov előtt gyártották meg a szovjetek az első atombombát, és valahol az Uráltól délre próbálták ki. Na most, hogy radioaktív nyomokat fedeztek fel a testeken, hogy a túravezető fényképezőgépéből nyoma veszett a filmek eltűntek, szóval hát ezt most vagy a nyomozók tüntették el, vagy valaki, aki a tettet hajtotta végre, természetesen ezt nem tudjuk. És az is érdekes, hogy 50 kilométerrel távolabb ettől a horrorisztikus helyszíntől egy másik túrázó csoport, pedig a halál hegy fölött furcsa, különböző nagyságú vöröses, narancssárgás, illetve kékes színű gömböket látott ide-oda cikázni az égen. Szóval hát következtethetünk arra is, hogy valamilyen UFO-k, ugye ismeretlen légi tárgyok jelentek meg az Urál fölött. Különböző magyarázatok vannak a dologgal kapcsolatosan, például már említetted ugye, hogy a földön kívüliek beavatkozása, ami talán lehetséges, hogyha belegondolunk erre a cikázásra, ugye amit láttok, a másik expedíció, amit látott, amely 50 kilométerre volt szerencsétlenségtől. Aztán van egy olyan elképzelés is, hogy a csapat a kísérleti fegyverek áldozata lett, a szovjet hadsereg áldozata. Tudnunk kell azt, hogy a 50-es években, sőt még a 60-as, 70-es években is Szovjetunióban magánélet nem létezett. Az életnek a igenis kicsi csekély volt az értéke, úgymond, ugye? Mert úgy képzelték el, hogy a szocializmus, vagyis majd a jövőbeli kommunizmus csak a nagy lemondások árán lehet kiépíteni, és az egyén élete nem olyan fontos, mint a közösségi. Hát sajnos ez is benne lehet szerintem a pakliba, hogy a szovjet vörös hadsereg áldozatai lettek. Olyant is olvastam, hogy talán sorozatgyilkosság történt közöttük féltékenység miatt, de hát ezt én nem hiszem, ilyenben nem avatkoznék bele, mert a csapattagok azok szinte majdnem mind barátok voltak. Olvastam olyant is, hogy az orosz jetti, vagy jettik, többes számban okozhatták volna ezt a nagy tragédiát, de én szerintem, ez az én szerény véleményem, leginkább arra voksolok, hogy a szovjet hadsereg valamilyen kísérleteket végezhetett abban az időben, Urál környékén, mert tudjuk, hogy hát lényegben az egész Szovjetunió egy zárt terület volt, de Urál környéke még inkább zárt terület volt, és itt szokták az atombombákat is tesztírozni valamilyen szinten, lehet, hogy ez volt az oka. Még olyant is olvastam, hogy az egyik a rokkona még a túra előtt kijelentette azt, hogy hát igen, belekeveredtek valami furcsaságba a vörös hadsereggel, és most a túrát nem tudják lemondani, el kell nekik indulniuk. Úgyhogy én arra teszem le a voksomat, ha bár mondom, a második dolog, amire nem esküdnék fel, de nagyon közel van hozzám, talán a földön kívüliek beavatkozása.

Múltunk rejtélyei, titkok, rejtélyek, legendák, tények és vélt valóságok. Most megismételtük a 2021. január 14-i epizódot, amelyben a Gyatlov incidensről meséltünk. Egy hét múlva pedig újra múltunk rejtélyei és a letűnt Atlantis. Kósa Ferenccel már itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

Ugye kezdhetünk újból minden, s jöhet a jó. Vagy hazudhatnád, hogy lehet újra szép.

A Muravidék hullámhossza. MMR.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.

paraktova lépel, de ha nem mondod, mi a bajod? Meg azt hiszem, hogy nincsen, mert tudod, hogy evidens bennem él. Egy a világunk, a sok kicsit, de meg én nem mondtam, hát mondom, nem hagyom, hogy elveszél.